90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék. A legjobb zenék. Best FM. Flip the script is in the house. Come on. Flip the script is in the house. Yeah, flip the script.

0: Best FM, a legjobb zenék. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Javában épül a fenék küszöb Paksnál, erősödött a parlagfű pollen szórása, fürdőzési tilalom a Velencei tónál. Köszöntöm Önöket, Bányász Árpád vagyok. Épül a fenék küszöb Paksnál, mindkét parton folyamatosan dolgoznak, közölte a miniszterelnök. Magyar Péter szerint csak tegnap 5000 tonna kő érkezett a helyszínre. A Duna apadása ellenére közben emelkedett a vízszint az atomerőműnél, miután beállították a két egyenként 80 méteres bárkát. A szivattyú telepnél már egy centis emelkedést mértek, és megkezdődött a bárkák irányított süllyesztése is. A kormányfő szerint a beavatkozás nélkül az egyik működő turbinát már le kellett volna állítani. Tovább erősödik a parlagfű pollen szórása. Koncentrációja helyenként már a magas szintet is elérheti, közölte a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ. Országosan már most tüneteket okozó mennyiségben van jelen a parlagfű virágpora a levegőben, és a következő napokban további emelkedés várható. Hétfőn az erős szél nagy mennyiségű port és pollent kavarhat fel, ezért az allergiásoknak azt tanácsolják, hogy tartsák zárva az ablakokat. A csalán és kenderfélék, valamint az ürő pollen koncentrációja jelenleg közepes. Fürdőzési tilalmat rendeltek el a Gárdonyi Tini strandon a Velencei tó rendkívül alacsony vízállása miatt. A Fehérvár megyei kormányhivatal döntése szerint a vízmélység már nem éri el az előírt minimumot, ezért a kötelező vízminőség ellenőrzés sem lehet elvégezni. A vízbe vezető lépcsőket lezárták és kihelyezték a figyelmeztető jelzéseket. Velencén több strandon szintén tilos a fürdés, az északi strandon ugyanakkor a héten feloldották a korlátozást. Eddig 770 ezer hektáron jelentettek aszálykárt Magyarországon. Az adat még nem végleges, az Agrártárca ugyanis augusztus 31-ig meghosszabbította a károk bejelentésének határidejét. A mostani szám már jelentősen meghaladja a 2022-ben összesen bejelentett aszálykárt, pedig az akkori szárazságot az évszázad aszályaként emlegették. A szántóföldi növények hektáronkénti hozama idén 10-20%-kal marad el az elmúlt 5 év átlagától. Száraz, derült idő várható, majd délután északnyugat felül megnövekedhet a felhőzet. Estétől a határ közelében helyenként zápor, zivatar is kialakulhat. A csúcshőmérséklet 32 és 37 fok között alakul. Holnap északnyugat felül felhősödik, miközben az Alföldön eleinte még sokat süt a nap, később kisebb eső is előfordulhat. Kedreggelre már nagy területen felszakadozik a felhőzet, keleten viszont még maradhatnak felhősebb körzetek. A csúcsok 23 és 28 fok között lesznek.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

0: A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Emelkedett egy picit a vízszint Paksnál. Ösztöndíjat kaphatnak az önkéntes tartalékos diákok. Már vannak augusztus 20-ához köthető lezárások Budapesten. Köszöntöm Önöket, Bányász Árpád vagyok. Ütemezetten halad a fenékküszöb építése Pakson, mindkét parton dolgoznak, közölte a miniszterelnök. Magyar Péter szerint csak tegnap 5000 tonna kő érkezett a helyszínre. Közben a Duna apadása ellenére emelkedett a vízszint az atomerőműnél. A két egyenként 80 méteres bárka beállításának köszönhetően a szivattyú telepnél már egy centis emelkedést mértek, és megkezdődött a bárkák irányított süllyesztése is. A kormányfő szerint a beavatkozás nélkül az egyik működő turbinát már le kellene állítani. A fenékküszöb építéséhez összesen 145 000 köbméter követ használnak fel. Tanulmányi ösztöndíjra pályázhatnak az önkéntes tartalékos szolgálatot vállaló diákok. A Honvéd vezérkar felhívására szeptember 1-e és 30-a között jelentkezhetnek a felsőoktatásban vagy szakképzésben tanulók. A jelentkezés feltétele többek között a nagykorúság, a büntetlen előélet és a magyar állampolgárság. A felsőoktatásban tanulók havi 160 000, a szakképzésben résztvevők pedig havi 110 000 forintos ösztöndíjat kaphatnak. Már mostantól forgalomkorlátozásokra kell számítani Budapesten az augusztus 20-ai ünnepi rendezvények előkészítése miatt. A rendőrség tájékoztatása szerint a lezárások egészen augusztus 25-én éjfélig tartanak. Több rakpart szakaszon korlátozzák a forgalmat. Az ünnepnapján több elvárosi útszakasz mellett a teljes Margit hidat lezárják. Csaknem 150 kiadvány kapta meg a tankönyvi minősítést. Eddig 209 tankönyvé nyilvánítási kérelem érkezett a júniusban meghirdetett felhívás alapján kiválasztott kiegészítő kiadványokra. Ezek közül 145 esetben már sikeresen lezárult az eljárás, közölte az oktatási és gyermekügyi miniszter. Lannert Judit szerint az oktatási hivatal tankönyvjegyzéke folyamatosan bővül. Az iskolák augusztus 24-e és szeptember 15-e között pótrendelés keretében kérhetik az addig tankönyvé nyilvánított új kiadványokat. A miniszter szerint a cél, hogy korszerű és szakmailag megalapozott eszközök segítsék az oktatást. Újraindult a forgalom a Catania-i repülőtéren. Azt az Etna kitörése miatt kellett lezárni. A vulkáni aktivitás miatti riasztást vörösről narancssárgára mérsékelték. Az Etna továbbra is hamut lövel ki, de már kisebb intenzitással. A mostani volt a Catania-i repülőtér leghosszabb üzemszünete 2002 óta. Augusztus 6-a és 12-e között a járatok mintegy harmadát törölték, több száz gépet pedig máshova irányítottak. Több helyen is erdőtüzekhez riasztották a tűzoltókat. Sátoralja új helyen mintegy 15 hektárnyi száraz fű égett. A lángok 5 hétvégi házat teljesen, egy hatodikat részben elpusztítottak. Kaposváron szintén kigyulladt egy nagyobb hűves terület, ahol 2 hétvégi házat is érintett a tűz. Fertőszent Miklósnál 5 hektáron égett az erdő, a lángok a fák lombkoronájára is átterjedtek, Törtelnél pedig 7 hektáron pusztított a tűz. Tovább erősödik a parlagfű pollen szórása, koncentrációja helyenként már a magas szintet is elérheti, közölte a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ. Országosan már most tüneteket okozó mennyiségben van jelen a parlagfű virágpora a levegőben, és a következő napokban további emelkedés várható. Hétfőn az erős szél nagy mennyiségű port és pollent kavarhat fel, ezért az allergiásoknak azt tanácsolják, hogy tartsák zárva az ablakokat. A csalán is kenderfélék, valamint az pollen koncentrációja jelenleg közepes. Fürdőzési tilalmat rendeltek el a Gárdonyi Tini strandon a Velencei tó rendkívül alacsony vízállása miatt. A Fehérvár megyei kormányhivatal döntése szerint a vízmélység már nem éri el az előírt minimumot, ezért a kötelező vízminőség ellenőrzés sem lehet elvégezni. A vízbe vezető lépcsőket lezárták és kihelyezték a figyelmeztető jelzéseket. Velencén több strandon szintén tilos a fürdés, az északi strandon ugyanakkor a héten feloldották a korlátozást. Eddig 770 ezer hektáron jelentettek aszálykárt Magyarországon. Az adat még nem végleges, az Agrártárca ugyanis augusztus 31-ig meghosszabbította a károk bejelentésének határidejét. A mostani szám már jelentősen meghaladja a 2022-ben összesen bejelentett aszálykárt, pedig az akkori szárazságot az évszázad aszályaként emlegették. A szántóföldi növények hektáronkénti hozama idén 10-20%-kal marad el az elmúlt 5 év átlagától. Hosszú hétvége közeleg, de a betegellátás nem állhat le. A hazai vérkészletek jelenleg stabilak, az augusztus 20-ai leállás miatt azonban előre kell gondoskodni a folyamatos utánpótlásról. Aki teheti, még az ünnepnapok előtt adjon vért, kéri Tordai Attila Árpád, az Országos Vérellátó Szolgálat főigazgatója.
2: Azoknak kérjük a segítségét nyilván, akik megtehetik, hogy ebben a nehéz időszakban eljönnek vért adni. Sokan szabadság miatt elutaznak. Minden évben ez ismétlődik. Az adatok azt mutatják, hogy 6500-as a vörösvérsejtkészlet, ami egész közel van a 7000-es határoz, amit stabilnak tekintünk. Tehát nincs nagy baj, de szeretnénk, hogyha az emberek jobban odafigyelnének erre, és emiatt a hosszú hétvége miatt egy kicsit mobilizálódnának és eljönnének vért adni.
1: Elkezdte kiküldeni az adószámla kivonatokat és a pótlékértesítőket a NAV. Az érintetteknek érdemes alaposan átnézniük a dokumentumokat, mert az egyenlegek rendezésére szigorú határidők vonatkoznak. A legfontosabb teendőkről és tudnivalókról Linzmeier Szilviát, az adóhivatal kommunikációs vezetőjét kérdeztük.
3: Az kap értesítést, akinek 5000 forintnál több a tartozása, vagy pedig az, akinek 1000 forintnál nagyobb összegű a túlfizetése. 1,8 millió magánszemély és egyéni vállalkozó számíthat erre a levélre, akinek túlfizetése van. Célszerű minél előbb visszaigényelni az adót, ezt az ügyfélportálon keresztül néhány kattintással meg is lehet tenni. Akinek tartozása van, célszerű mielőbb rendezni. Az, aki egy összegben nem tudja megfizetni a tartozását, az éljen a kedvező részletfizetési lehetőségekkel.
1: Körültekintéssel válasszunk szúnyogriasztót, olyan szert alkalmazzunk, amelynek van hatósági engedélye, és a riasztókat mindig a használati útmutató szerint használjuk. Mondta rádiónknak Stikler János, a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ járványügyi és infekciókontroll főosztályának biológusa.
4: Kizárólag a szabadon lévő védendő bőrfelületre szabad felvinni, és amikor már nincs szükség a riasztó hatásra, akkor a kezelből le kell mosni. Sérült bőrfelületre, nyálkahártyára ne kerüljön a riasztószer, és nagyon fontos figyelembe venni az életkori korlátozásokat, mivel egyes termékek kisgyermekeken vagy várandós hölgyek esetében nem használhatók, illetve általános intézkedés, hogy a gyermekek készfejét és tenyerét ne kezeljük a riasztószerrel, mert azt a gyermek a szájába veheti.
1: Ebből rekord lesz, egyre többen húznak futócipőt, vagy választják az aktív kikapcsolódást Magyarországon. Az év első felében több mint 81 ezer nevezést regisztráltak a legnagyobb hazai szabadidő sportszervezőnél. A Budapest Sportiroda adatai szerint a futó és úszó eseményeken 17, a futóversenyeken pedig 20%-kal nőtt a résztvevők száma az előző évhez képest. A lendület ősszel is folytatódhat. A budapesti félmaraton és a maraton előzetes adatai ugyanis további erősödést mutatnak. A számok alapján nem csak a hazai mozgási kedv nő, hanem egyre több külföldi érkezik sportolni Magyarországra. Két magyar tollas labdázó vesz részt a hétfőn kezdődő indiai világbajnokságon. Sándorházi Vivien és Kőrösi Ágnes is ott lesz a női egyes 64-es főtábláján. Sándorházi svájci, Kőrösi pedig német játékossal találkozik az első fordulóban. Jó Melinda, a Magyar Szövetség főtitkára szerint mindkét játékosnak van esélye a győzelemre, de ehhez jó formára és kevés hibára lesz szükség. A világbajnokság jövő vasárnapig tart. Száraz, derült idő várható. A csúcshőmérséklet 32 és 37 fok között alakul. Holnap északnyugat felől felhősödik, miközben az Alföldön eleinte még sokat süt a nap, később kisebb eső is előfordulhat. Kedreggelre már nagy területen felszakadozik a felhőzet, keleten viszont még maradhatnak felhősebb körzetek. A csúcsok 23 és 28 fok között lesznek.
0: A Best FM-et megtalálja az interneten is. www.bestfm.hu www.bestfm.hu A legjobb zenék. A legjobb zenék. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
5: Szép reggelt kívánok mindenkinek, elmúlt 6 óra mikrofonnál Horváth Zoltán, Hori, augusztus 16-a van vasárnap, és jönnek a legjobb zenék az ébredés és a napindítás mellé. Itt lesz velem például majd az IMF és az Unbelievable, de zenél majd a Depeche Mode is, a Free Love-ot hozzák majd, a kezdés pedig a Fast Car-é. Rádiózzunk együtt egészen délig.
0: Best FM.

Blast FM a legjobb zenék. Lutrécia McLean ébresztett minket, ez volt az In That Just Way. Hamarosan hozom majd a mai napról az infókat, na meg természetesen a reggel témáit. Addig is a legjobb zenéket hozom most még. Kitörli a csipát most a szemünkből a Depeche Mode, ugyanis a Free Love-ot hozom a csapattól.

0: Best FM a legjobb zenéknek, a korán kelők biztosan, hogy megébredtek, ugyanis az Unbelievable szólt az IMF-től. Szép reggelt kívánok mindenkinek, a mikrofonnál Horváth Zoltán, Hori. Augusztus 16-a van vasárnap, a névnaposok az Ábrahámok, a születésnaposok között pedig a pop díváját, Madonnát köszönthetem. Egyébként a Hontalan Állatok Világnapja van a mai napon, és hamarosan hozom majd a mai reggel témáit. Addig is egy kis szünet, és utána egy legjobb zenékkel folytatom. Kelly Carson érkezik majd. A hírek után.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 99.5 Best FM. 99.5 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: hírek a Best FM-en.
1: Emelkedett egy picit a vízszint Paksnál. Ösztöndíjat kaphatnak az önkéntes tartalékos diákok. Már vannak augusztus 20-ához köthető lezárások Budapesten. Köszöntöm Önöket, Bányász Árpád vagyok. Ütemezetten halad a fenék küszöb építése Pakson, mindkét parton dolgoznak, közölte a miniszterelnök. Magyar Péter szerint csak tegnap 5000 tonna kő érkezett a helyszínre. Közben a Duna apadása ellenére emelkedett a vízszint az atomerőműnél. A két egyenként 80 méteres bárka beállításának köszönhetően a szivattyú telepnél már 1 centis emelkedést mértek, és megkezdődött a bárkák irányított süllyesztése is. A kormányfő szerint a beavatkozás nélkül az egyik működő turbinát már le kellene állítani. A fenék küszöb építéséhez összesen 145 000 köbméter követ használnak fel. Tanulmányi ösztöndíjra pályázhatnak az önkéntes tartalékos szolgálatot vállaló diákok. A Honvéd vezérkar felhívására szeptember 1-e és 30-a között jelentkezhetnek a felsőoktatásban vagy szakképzésben tanulók. A jelentkezés feltétele többek között a nagykorúság, a büntetlen előélet és a magyar állampolgárság. A felsőoktatásban tanulók havi 160 000, a szakképzésben résztvevők pedig havi 110 000 forintos ösztöndíjat kaphatnak. Már mostantól forgalomkorlátozásokra kell számítani Budapesten az augusztus 20-ai ünnepi rendezvények előkészítése miatt. A rendőrség tájékoztatása szerint a lezárások egészen augusztus 25-én éjfélig tartanak. Több rakpart szakaszon korlátozzák a forgalmat. Az ünnep napján több belvárosi útszakasz mellett a teljes Margit hidat lezárják. Ebből rekord lesz, egyre többen húznak futócipőt, vagy választják az aktív kikapcsolódást Magyarországon. Az év első felében több mint 81 000 nevezést regisztráltak a legnagyobb hazai szabadidő sportszervezőnél. A Budapest Sportiroda adatai szerint a futó és úszó eseményeken 17, a futóversenyeken pedig 20%-kal nőtt a résztvevők száma az előző évhez képest. A lendület ősszel is folytatódhat. A budapesti félmaraton és a maraton előzetes adatai ugyanis további erősödést mutatnak. A számok alapján nem csak a hazai mozgási kedv nő, hanem egyre több külföldi érkezik sportolni Magyarországra. Derült napos idő várható majd késő délutántól az északnyugati tájak fölé érkezhet némi felhőzet. Estétől ott a határ közelében néhol előfordulhat zápor, zivatar. Délutánra általában 32 és 37 fok közé melegszik fel a levegő. Holnap északnyugat felől megnövekszik a felhőzet, de az Alföldön eleinte még sok napsütés lesz. Kedreggelre nagy területen csökken a felhőzet, de keleten maradhatnak felhősebb tájak. Majd napközben ott is napos, gomoly felhős idő várható.
0: Best FM. Best FM. A legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

Best FM a legjobb zenék, ígértem, hogy hozom a mai reggel témáit. 7 óra után jön Eminem is a cipőgyűjteménye, ami kalapács alá kerül, úgyhogy erről hozok minden részletet majd 7 óra után. 8 órakor pedig majd Hollywooddal fogunk foglalkozni, ugyanis most Britney és Madonna között van egy nagy párharc, amit testközelből fogunk most egy kicsit átrágni, és végül 9 óra után pedig a sportrovatban látogatunk el. Itt volt a Real Madrid, méghozzá a Ferencváros ellen játszott egy barátságos felkészülési meccset a szezonra, és bizony Roberto Carlos is itt volt velük Magyarországon, és jön egy pár részlet, hogy hol is járt a városban Roberto Carlos, úgyhogy egy picit ilyen félig sport, félig kulisszatitok, és természetesen a legjobb zenéket is hozom az ébredés és a napindítás mellé. Lady Gaga-val megyünk tovább, az Always Remember Us jön most itt a Besten.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: 7 óra lesz, jönnek a friss hírek, információk, aztán Eminemmel fogunk foglalkozni, akinek a cipőgyűjteménye kalapács alá kerül, úgyhogy jönnek a részletek, no meg a legjobb zenéket is bekészítettem az ébredés és a napindítás mellé. A Spice Girls csapata már biztos, hogy fel fog minket ébreszteni, méghozzá Spice Up Your Life-val.
0: Műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 99.5 Best FM. 99.5 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Javában épül a fenékküszöb Paksnál. Erősödött a parlagfű pollen szórása, fürdőzési tilalom a Velencei tónál. Köszöntöm Önöket, Bányászárpád vagyok. Épül a fenékküszöb Paksnál, mindkét parton folyamatosan dolgoznak, közölte a miniszterelnök. Magyar Péter szerint csak tegnap 5000 tonna kő érkezett a helyszínre. A Duna apadása ellenére közben emelkedett a vízszint az atomerőműnél, miután beállították a két egyenként 80 méteres bárkát. A szivattyú telepnél már egy centis emelkedést mértek, és megkezdődött a bárkák irányított süllyesztése is. A kormányfő szerint a beavatkozás nélkül az egyik működő turbinát már le kellett volna állítani. Tovább erősödik a parlagfű pollen szórása. Koncentrációja helyenként már a magas szintet is elérheti, közölte a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ. Országosan már most tüneteket okozó mennyiségben van jelen a parlagfű virágpora a levegőben, és a következő napokban további emelkedés várható. Hétfőn az erős szél nagy mennyiségű port és pollent kavarhat fel, ezért az allergiásoknak azt tanácsolják, hogy tartsák zárva az ablakokat. A csalán és kenderfélék, valamint az pollen koncentrációja jelenleg közepes. Fürdőzési tilalmat rendeltek el a Gárdonyi Timi strandon a Velencei tó rendkívül alacsony vízállása miatt. A Fehérvár megyei kormányhivatal döntése szerint a vízmélység már nem éri el az előírt minimumot, ezért a kötelező vízminőség ellenőrzés sem lehet elvégezni. A vízbe vezető lépcsőket lezárták és kihelyezték a figyelmeztető jelzéseket. Velencén több strandon szintén tilos a fürdés, az északi strandon ugyanakkor a héten feloldották a korlátozást. Eddig 770 ezer hektáron jelentettek aszálykárt Magyarországon. Az adat még nem végleges, az Agrártárca ugyanis augusztus 31-ig meghosszabbította a károk bejelentésének határidejét. A mostani szám már jelentősen meghaladja a 2022-ben összesen bejelentett aszálykárt, pedig az akkori szárazságot az évszázad aszályaként emlegették. A szántóföldi növények hektáronkénti hozama idén 10-20%-kal marad el az elmúlt 5 év átlagától. Száraz, derült idő várható, majd délután északnyugat felül megnövekedhet a felhőzet. Estétől a határ közelében helyenként zápor, zivatar is kialakulhat. A csúcshőmérséklet 32 és 37 fok között alakul. Holnap északnyugat felül felhősödik, miközben az Alföldön eleinte még sokat süt a nap. Később kisebb eső is előfordulhat. Kedreggelre már nagy területen felszakadozik a felhőzet, keleten viszont még maradhatnak felhősebb körzetek. A csúcsok 23 és 28 fok között lesznek.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620-55-55-155. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Eminem cipőgyűjtemények kalapács alá kerüljönnek a részletek, és természetesen a legjobb zenéket is bekészítettem a mikrofonnál. Horváth Zoltán, Hori, szép reggelt kívánok mindenkinek. Augusztus 16-a van vasárnap, és ebben az órában együtt ébredünk majd Janet Jackson és Michael Jackson közösével, a Scream-mel, na meg Arással, ugyanis a Boroboróval indul az óra.
0: Best FM.

Best FM a legjobb zenék, a zenerajongók és a sneaker gyűjtők történetének egyik legkülönlegesebb eseménye közeleg. Eminem több száz pár saját tulajdonú sportcipőjét bocsátja árverésre. Los Angelesben lesz, és bizony a bevételekből a detroiti fiatalokat és gyermekeket segítő Marshall munkáját támogatja majd. A szerkesztő szerint a mostani esemény történelmi jelentőségű, ugyanis ez minden idők legnagyobb volumenű Eminem kollekciója, amelyet valaha nyilvánosan árverésre bocsájtottak. Eminem rengeteg pár cipőt dedikált, egyébként ez egy 100 darabból álló gyűjtemény, mindegyikük 43-as és 44-es méretű, a pontos időpontja pedig augusztus 25-e lesz majd. Eminem szerintem ezzel egy nagyon jó ügy mellé állt, és kívánom, hogy legyen sikeres, és minél több pénzt tudjon a gyerekeknek adni. És az ébredést és a napindítást is ő folytatja most itt a Best FM-en. Jön Didóval közös Stenje, Eminemnek tehát ide a Bestre.

0: Best FM a legjobb zenék. Michael Jacksonnal és Janet Jacksonnal ébredhettünk. Ez volt a közösük, a Scream, és a folytatásban is természetesen jönnek a legjobb zenék az ébredés és a napindítás mellé. Itt lesz velem például majd PM Down és a Set on Drift My Memory Blitz, a folytatás pedig Montel Jordané. Ez lesz majd a rövid szünet után a This Is How We Do It itt a Besten.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 99.5 Best FM. 99.5 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Folyamatosan bővül a tankönyvek választéka, ismét fogad járatokat Catania repülőtere. Súlyos buszbaleset történt az M3-ason, többen meghaltak. Köszöntöm Önöket, a híreket Bányász Árpádtól hallják. Tragédia Mezőkeresztesnél, többen meghaltak és legalább 10 megsérültek egy súlyos buszbalesetben az M3-as autópályán. Egy lengyel rendszámú turista busz ma hajnalban Mezőkeresztes közelében borult fel. A járművön 57 utas és 2 sofőr tartózkodott. A tűzoltók 35 embert mentettek ki, több utas azonban a busz alá szorult. Az M3-as érintett szakaszát lezárták. Csaknem 150 kiadvány kapta meg a tankönyvi minősítést. Eddig 209 tankönyvvény nyilvánítási kérelem érkezett a júniusban meghirdetett felhívás alapján kiválasztott kiegészítő kiadványokra. Ezek közül 145 esetben már sikeresen lezárult az eljárás, közölte az oktatási és gyermekügyi miniszter. Landert Judit szerint az oktatási hivatal tankönyvjegyzéke folyamatosan bővül. Az iskolák augusztus 24-e és szeptember 15-e között pótrendelés keretében kérhetik az addig tankönyvvény nyilvánított új kiadványokat. A miniszter szerint a cél, hogy korszerű és szakmailag megalapozott eszközök segítsék az oktatást. Újraindult a forgalom a catániai repülőtéren. Azt az Etna kitörése miatt kellett lezárni. A vulkáni aktivitás miatti riasztást vörösről narancssárgára mérsékelték. Az Etna továbbra is hamut lövel ki, de már kisebb intenzitással. A mostani volt a catániai repülőtér leghosszabb üzemszünete 2002 óta. Augusztus 6-a és 12-e között a járatok mintegy harmadát törölték, több száz gépet pedig máshova irányítottak. Több helyen is erdőtüzekhez riasztották a tűzoltókat. Sátoraljaújhelyen mintegy 15 hektárnyi száraz fű égett. A lángok 5 hétvégi házat teljesen, egy hatodikat részben elpusztítottak. Kaposváron szintén kigyulladt egy nagyobb hűves terület, ahol 2 hétvégi házat is érintett a tűz. Fertőszent Miklósnál 5 hektáron égett az erdő, a lángok a fák lombkoronájára is átterjedtek, Törtelnél pedig 7 hektáron pusztított a tűz. 100 derült idő várható, majd délután északnyugat felül megnövekedhet a felhőzet. Estétől a határ közelében helyenként zápor, zivatar is kialakulhat. A csúcshőmérséklet 32 és 37 fok között alakul. Holnap északnyugat felül felhősödik, miközben az Alföldön eleinte még sokat süt a nap, később kisebb eső is előfordulhat. Kedreggelre már nagy területen felszakadozik a felhőzet, keleten viszont még maradhatnak felhősebb körzetek. A csúcsok 23 és 28 fok között lesznek.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

Best FM a legjobb zenék. Ez volt Gágyó és a So Many Times. Szép reggelt kívánunk mindenkinek. Augusztus 16-a van vasárnap. A névnaposok az Ábrahámok, a születésnaposok között pedig Madonnát köszönhetem. Isten értesse az ünnepelteket, és egyébként, ha már Madonna, akkor hagyd mondjam el, hogy a következő órában majd vele fogunk foglalkozni, ugyanis most van egy fájtja méghozzá Hollywoodban Britney Spears-szel, úgyhogy jönnek a részletek erről, mert bizony filmes projekten versenyeznek a csajok, úgyhogy mindent hozok erről. 9 óra után pedig a sportrovatba jön a Real Madrid, ugyanis nem régiben játszottak egy barátságos felkészülési mérkőzést méghozzá a Ferencvárossal, úgyhogy hozok erről minden részletet, no meg a legjobb zenéket is természetesen az ébredés és a napindítás mellé. PM Down-nal megyünk tovább. Ez a Set Adrift on My Memory Blitz most itt a Besten.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Friss hírek, infók, aztán 8 óra után érkezik Britney és Madonna egyszerre, ugyanis parkoló pályára tette Madonna projektjét Hollywoodban Britney. Jönnek a részletek, no meg a legjobb zenéket is bekészítettem az ébredés és a napindítás mellé, bulizni is fogunk így korán reggel. 8 óra után ugyanis itt lesz velem Paul Johnson és a Get Get Down majd.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Alacsony árak, magas minőség az Aldiban. Hétfőtől szerdáig a 200 g-os eredeti francia brie sajt 31% kedvezménnyel csak 545 forint. Mindig Aldi.
3: Valaki most nyitja ki az üzletét. Valaki most fogadja az első ügyfelét. Valaki most indítja el a vállalkozását.
4: Különböző történetek, egy közönség. A rádiók hetente több mint 7,6 millió embert érnek el Magyarországon. Hirdess rádióban, ismert meg a rádió erejét. Miértrádió.hu.
5: A Városliget mellett Budapest egyik legkülönlegesebb új lakókörnyezete formálódik. A Dürer Park épületei már szerkezetkészek, az első beköltözésekre egy éven belül sor kerülhet. Most lakás, garázsbeálló és tároló együttes vásárlása esetén akár 9 millió forint árelőnnyel. Dürer Park, ahol az elegancia otthonra talál.
0: A Best FM-et megtalálja a Facebookon is. Legyen a rajongónk, lájkoljon minket! facebook.com/bestfmradio Magyarország. Reklámot hallottak. Best FM. A legjobb zenék. A legjobb itthon.
6: A mozikedvelői számára Budapest számos olyan helyszínt kínál, amelyeket hollywoodi produkciók is előszeretettel választanak forgatási helyszínül. A Nyugati pályaudvar jó pár film vasútállomáson játszódó jeleneteinek biztosított helyszínt. Itt forgatták a Die Hard, Drágább, mint az életed, a Napfény íze, valamint a Csajok Monte Carlóban című filmek egyes részeit. Különösen nagy figyelmet keltettek a 2003-ban bemutatott Underworld című film itteni munkálatai. Ebben a produkcióban a főszerepet Kate Beckinsale alakította, viszont Görög Zita is szerepet kapott méghozzá, pont egy olyan jelenetben, amelyet a Nyugati pályaudvaron vettek fel. A Len Wiseman által rendezett filmben a pályaudvar közelében húzódó M3-as metróvonal is kiemelt jelentőséggel bírt. A filmesek egy látványosan megkoreografált lövöldözési jelenetet hoztak létre a budapesti utazóközönség számára jól ismert jellegzetes

0: és metró szerelvények között.
1: Best FM, a legjobb zenék. Best FM, a legjobb zenék, a legjobb itthon.
2: Ha van pár órán kikapcsolódni, de nincs időnk elhagyni a várost, akkor irány a Margit sziget. Ez a főváros zöld szíve, egy olyan külön világ a Duna ölelésében, ahová életkortól, nemtől, évszaktól és napszaktól függetlenül érdemes ellátogatni. Annyi mindent kínál az ide látogatóknak. Első pillantásra beleszerethetünk a hatalmas ősfák, árnyas sétautak, tágas réteg, fürdők és szórakoztató attrakciók különleges elegyébe, vagy akár a futást is megszerethetjük a sziget körüli futókörön, de számos más sportolási lehetőség is vár itt ránk. A szigeten találhatók szabadtéri színpadok, csodás történelmi romok, egy kis állatkert, valamint egy víztorony is, amely kulturális rendezvények helyszíne. Na és itt található Magyarország legnagyobb zenélő szökőkútja is. A testi-lelki feltöltődéshez sokszor elég egy nagy sétát tenni a Margit szigeten, és már is új erőre kapunk, még ha csak pár óránk is van kiszabadulni a hétköznapokból.
1: Best FM, a legjobb zenék. Hírek a Best FM-en.
3: Havi 160 ezer forintot is kaphatnak a tartalékos diákok. Épül a fenékküszöb Paksnál. Felborult egy lengyel busz az M3-ason, többen meghaltak. Köszöntöm Önöket, a híreket Bányász Árpádtól hallják. Tragédia Mezőkeresztesnél, többen meghaltak és legalább 10 megsérültek egy súlyos buszbalesetben az M3-as autópályán. Egy lengyel rendszámú turista busz ma hajnalban Mezőkeresztes közelében borult fel. A járművön 57 utas és 2 sofőr tartózkodott. A tűzoltók 35 embert mentettek ki, több utas azonban a busz alá szorult. Az M3-as érintett szakaszát lezárták. Ütemezetten halad a fenékküszöb építése Pakson, mindkét parton dolgoznak, közölte a miniszterelnök. Magyar Péter szerint csak tegnap 5000 tonna kő érkezett a helyszínre. Közben a Duna apadása ellenére emelkedett a vízszint az atomerőműnél. A két egyenként 80 méteres bárka beállításának köszönhetően a szivattyú telepnél már 1 centis emelkedést mértek, és megkezdődött a bárkák irányított süllyesztése is. A kormányfő szerint a beavatkozás nélkül az egyik működő turbinát már le kellene állítani. Tanulmányi ösztöndíjra pályázhatnak az önkéntes tartalékos szolgálatot vállaló diákok. A Honvéd vezérkar felhívására szeptember 1-e és 30-a között jelentkezhetnek a felsőoktatásban, vagy szakképzésben tanulók. A jelentkezés feltétele többek között a nagykorúság, a büntetlen előélet és a magyar állampolgárság. A felsőoktatásban tanulók havi 160 ezer, a szakképzésben résztvevők pedig havi 110 ezer forintos ösztöndíjat kaphatnak. Folytatódik a nagy külföldi webáruházak ellenőrzése, jelentette be a gazdasági versenyhivatal, amelyik platform véta szabályok ellen nem csak komoly büntetésre számíthat, hanem arra is kötelezik, hogy fizessen visszatérítést azoknak, akiket például megtévesztő akciókkal átvert vagy pszichés nyomással vásárlásra késztetett. Már mostantól forgalomkorlátozásokra kell számítani Budapesten az augusztus 20-ai ünnepi rendezvények előkészítése miatt. A rendőrség tájékoztatása szerint a lezárások egészen augusztus 25-én éjfélig tartanak. Több rakpart szakaszon korlátozzák a forgalmat. Az ünnepnapján több belvárosi útszakasz mellett a teljes Margit hidat lezárják. Derült napos idő várható, majd késő délutántól az északnyugati tájak fölé érkezhet némi felhőzet. Estétől ott a határ közelében néhol előfordulhat zápor, zivatar. Délutánra általában 32 és 37 fok közé melegszik fel a levegő. Holnap északnyugat felől megnövekszik a felhőzet, de az Alföldön eleinte még sok napsütés lesz. Kedreggelre nagy területen csökken a felhőzet, de keleten maradhatnak felhősebb tájak. Majd napközben ott is napos, gomoly felhős idő várható.
1: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
4: Szép reggelt kívánok mindenkinek, elmúlt 8 óra, mikrofonnál Horváth Zoltán, Hori. Augusztus 16-a van vasárnap, és irány Hollywood, ahol Britney félrerakta Madonna projektjét a parkoló pályára. Jönnek a részletek, no meg a legjobb zenéket is bekészítettem az ébredés és a napindítás mellé, és a születésnapos Madonna kezdi az órát Justin Timberlake-kel. Ez a 4 Minute.
1: Best FM.

Best FM a legjobb zenék. Irány Hollywood, és jön Madonna, akinek egyébként ma van a születésnapja, Isten értesse a pop díváját, és jön egy másik díva is mellé, Britney, aki úgy néz ki, hogy a Madonna filmet parkoló pályára tette a saját filmjével, ugyanis a Woman in Me című memoárjának film adaptációja zöld utat kapott, Madonnáé pedig egy helyben topog, nem akarják megcsinálni az életrajzi filmet, ezt azzal indokolják egyébként, hogy az énekesnő, mármint Britney Spears sokkal aktuálisabb a közönség számára, a hírnév, a szívfájdalom, a családi árulás, valamint a túlélés, ezek mind a tökéletes receptet kínálják egy olyan produkcióhoz, ami garantált kassza siker lesz majd. Madonnánál pedig hát rengeteg munka, mert most már tudjuk, hogy lassan 2 éve dolgozik a forgatókönyvön, kiválasztotta a filmszereplőket, és meg is állapodott az Universal stúdióval, de végül nem hajlandóak finanszírozni a filmet, úgyhogy úgy néz ki, hogy Britney kicsit félretette a Madonnát, úgyhogy nem tudom, hogy ebből lesz-e majd személyes beef is egymás ellen, ki fog derülni, ez majd a jövő elhozza, én pedig a legjobb zenéket hozom most az Ébredés és a Napindítás mellé, itt lesz velem a Rascal Flatts és a Life is a Highway, na meg Nelly Furtado, ugyanis a közvetlen folytatás az övé, az I'm Like a Bird szól most tőle itt a

0: Best FM, a legjobb zenék, a Coldplay ébresztett meg minket. Szép reggelt kívánok mindenkinek. Egy rövid szünet, aztán folytatjuk az ébredést és a napindítást. Itt lesz velem majd például az MVUG és a Free Your Mind. A közvetlen folytatás pedig a hírek után. A Fét leszé lesz, az Insomniát hozza majd a csapat. I can't get no
1: sleep. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 99.5 Best FM. 99.5 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Folyamatosan építik a fenék küszöböt Pakson. Berobbant a parlagfű szezon. Túl sekély a Velencei tó. Lezárták a Gárdonyi Tini strandot is. Köszöntöm Önöket, Bányász Árpád vagyok. Épül a fenék küszöb Paksnál, mindkét parton folyamatosan dolgoznak, közölte a miniszterelnök. Magyar Péter szerint csak tegnap 5000 tonna kő érkezett a helyszínre. A Duna apadása ellenére közben emelkedett a vízszint az atomerőműnél, miután beállították a két egyenként 80 méteres bárkát. A szivattyú telepnél már egy centis emelkedést mértek, és megkezdődött a bárkák irányított süllyesztése is. A kormányfő szerint a beavatkozás nélkül az egyik működő turbinát már le kellett volna állítani. Tovább erősödik a parlagfű pollen szórása. Koncentrációja helyenként már a magas szintet is elérheti, közölte a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ. Országosan már most tüneteket okozó mennyiségben van jelen a parlagfű virágpora a levegőben, és a következő napokban további emelkedés várható. Hétfőn az erős szél nagy mennyiségű port és pollent kavarhat fel, ezért az allergiásoknak azt tanácsolják, hogy tartsák zárva az ablakokat. A csalán és kenderfélék, valamint az pollen koncentrációja jelenleg közepes. Fürdőzési tilalmat rendeltek el a Gárdonyi Tini strandon a Velencei tó rendkívül alacsony vízállása miatt. A Fehérvár megyei kormányhivatal döntése szerint a vízmélység már nem éri el az előírt minimumot, ezért a kötelező vízminőség ellenőrzés sem lehet elvégezni. A vízbe vezető lépcsőket lezárták és kihelyezték a figyelmeztető jelzéseket. Velencén több strandon szintén tilos a fürdés, az északi strandon ugyanakkor a héten feloldották a korlátozást. Eddig 770 ezer hektáron jelentettek aszálykárt Magyarországon. Az adat még nem végleges, az Agrártárca ugyanis augusztus 31-ig meghosszabbította a károk bejelentésének határidejét. A mostani szám már jelentősen meghaladja a 2022-ben összesen bejelentett aszálykárt, pedig az akkori szárazságot az évszázad aszályaként emlegették. A szántóföldi növények hektáronkénti hozama idén 10-20%-kal marad el az elmúlt 5 év átlagától. Száraz, derült idő várható, majd délután északnyugat felül megnövekedhet a felhőzet. Estétől a határ közelében helyenként zápor, zivatar is kialakulhat. A csúcshőmérséklet 32 és 37 fok között alakul. Holnap északnyugat felül felhősödik, miközben az Alföldön eleinte még sokat süt a nap. Később kisebb eső is előfordulhat. Kedreggelre már nagy területen felszakadozik a felhőzet, keleten viszont még maradhatnak felhősebb körzetek. A csúcsok 23 és 28 fok között lesznek.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620-55-55-155. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejtelmei.

Best FM a legjobb zenék, ez volt Ele Junior, K. Kevin és a Valmár közöse a Volt pár alkalom. Szép reggelt kívánok mindenkinek. Augusztus 16-a van vasárnap, a névnaposok az Ábrahámok, a születésnaposok között pedig Madonnát köszönhetem. Isten értesse az ünnepelteket. Ezen a napon van egyébként a Hontalan Állatok Világnapja. A következő órában pedig 9 óra után a sportvilágába látogatunk el. Nem sokára, úgyhogy jönnek a részletek, no meg a legjobb zenék is. Ebből az órából is van még hátra, úgyhogy biztos, hogy itt lesz velem még Lionel Richie, a Just For You-val, na meg az MVUG, a Free Your Mind-dal, ugyanis ők érkeznek most ide a Best. Prejudice. Want a song about it? Like to hear it? Here you go. Free your mind.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Friss hírek, információk, aztán a sportvilágába látogatunk el, és itt járt a Real Madrid a Ferencváros otthonában, egy barátságos mérkőzést játszott nem olyan régiben a két csapat egymással, és itt volt velük Roberto Carlos is, aki bizony-bizony mászkált Budapesten, úgyhogy jönnek a részletek, hogy a világsztár pontosan hol bukkant fel az egykori Real Madrid játékos, és természetesen a legjobb zenéket is hozom az ébredés és a napindítás mellé. Itt lesz velem például Britney és a Toxic.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 99.5 Best FM. 99.5 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Több halálos áldozata van az M3-ason történt buszbalesetnek. Újraindult Szicíliában a reptéri forgalom. Folytatódik a kánikula, egyelőre nem lesz eső. Köszöntöm Önöket, Bányász Árpád vagyok. Többen meghaltak és legalább 10 megsérültek egy buszbalesetben az M3-as autópályán. A lengyel rendszámú turistabusz hajnalban Mezőkeresztes közelében borult fel a Nyíregyháza felé vezető oldalon. A járművön 57 utas és 2 sofőr tartózkodott. A tűzoltók 35 embert kimentettek a buszból, több utas azonban a jármű alá került. Az autóbusz megemeléséhez darukat vezényeltek a helyszínre. Az M3-as érintett szakaszát lezárták, a forgalmat Mezőkeresztesnél terelik le. Visszatérni Emődnél lehet az autópályára. Csak nem 150 kiadvány kapta meg a tankönyvi minősítést. Eddig 209 tankönyvvény nyilvánítási kérelem érkezett a júniusban meghirdetett felhívás alapján kiválasztott kiegészítő kiadványokra. Ezek közül 145 esetben már sikeresen lezárult az eljárás, közölte az oktatási és gyermekügyi miniszter. Landert Judit szerint az oktatási hivatal tankönyvjegyzéke folyamatosan bővül. Az iskolák augusztus 24-e és szeptember 15-e között pótrendelés keretében kérhetik az addig tankönyvvény nyilvánított új kiadványokat. A miniszter szerint a cél, hogy korszerű és szakmailag megalapozott eszközök segítsék az oktatást. Újraindult a forgalom a Catania-i repülőtéren. Azt az Etna kitörése miatt kellett lezárni. A vulkáni aktivitás miatti riasztást vörösről narancssárgára mérsékelték. Az Etna továbbra is hamut lövel ki, de már kisebb intenzitással. A mostani volt a Catania-i repülőtér leghosszabb üzemszünete 2002 óta. Augusztus 6-a és 12-e között a járatok mintegy harmadát törölték, több száz gépet pedig máshova irányítottak. Több helyen is erdőtüzekhez riasztották a tűzoltókat. Sátoraljaújhelyen mintegy 15 hektárnyi száraz fű égett. A lángok 5 hétvégi házat teljesen, egy hatodikat részben elpusztítottak. Kaposváron szintén kigyulladt egy nagyobb hűes terület, ahol 2 hétvégi házat is érintett a tűz. Fertőszent Miklósnál 5 hektáron égett az erdő, a lángok a fák lombkoronájára is átterjedtek. Törtelnél pedig 7 hektáron pusztított a tűz. Száraz, derült idő várható, majd délután északnyugat felül megnövekedhet a felhőzet. Estétől a határ közelében helyenként zápor, zivatar is kialakulhat. A csúcshőmérséklet 32 és 37 fok között alakul. Holnap északnyugat felül felhősödik, miközben az Alföldön eleinte még sokat süt a nap, később kisebb eső is előfordulhat. Kedreggelre már nagy területen felszakadozik a felhőzet, keleten viszont még maradhatnak felhősebb körzetek. A csúcsok 23 és 28 fok között lesznek.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Egy héttel ezelőtt itt járt a Real Madrid, méghozzá a Ferencvárossal játszottak egy barátságos mérkőzést, és Roberto Carlos is a spanyol királyi csapattal tartott, úgyhogy egy kicsit megnézzük, hogy merre járt a világ klasszis szupersztár, és természetesen a legjobb zenéket is hozom ebbe az órába. Kezdünk Santanaékkal, ez a Maria Maria. Szép reggelt!
0: Best

Best FM a legjobb zenék. Egy héttel ezelőtt szombaton a Real Madrid küldöttsége itt járt Budapesten együtt a csapattal, mert hogy egyébként a Ferencvárossal játszottak egy barátságos felkészülési mérkőzést a szezonra. José Mourinho lett az edző, de Roberto Carlos is benne volt ebbe a delegációba, és bizony tiszteletét tette Budapesten a Szent István Bazilikánál, hogy meglátogatta a spanyol klub egykori legnagyobb legendáját, Puskás Ferenc sírját, és találkozott egyébként a Real Madrid magyar rajongói társaságával is, két sráccal, úgyhogy igazán kiváltságosak azok a fiúk, akik elkaphatták Roberto Carlost. Ennyit a spanyol élcsapatról, és térjünk egy picit a Fradihoz, mert hogy ezt említsük meg, hogy sikeresen a lengyel csapatot is maguk mögé utasították a selejtezők során, úgyhogy az utolsó megmérettetés jön, méghozzá a Trabzonspor török csapat ellen, akik bizony akkora névvel erősítettek, hogy nem biztos, hogy a Fradinak ez olyan egyszerű feladat lesz, ugyanis Mo Salah, Mohamed Salah náluk folytatja karrierjét, úgyhogy ez vár a Ferencvárosra, ami az Európa Ligát illeti, és a sportot teljesen magunk mögött hagyjuk, jöjjenek inkább a legjobb zenék. Itt lesz velem Dante Thomas a Miss Californiával, hamarosan, előtte viszont meghallgatjuk Warren G-t, ez a Regulate, most itt a Best.

Best FM a legjobb zenék. Coolio mutatta meg az érzelmes oldalát. A Cool and the Gang túlhatjához nyúlt hozzá zseniálisan. A folytatásban pedig a 90-es éveket magunk mögött hagyjuk, és a 2000-es évek egyik felejthetetlen slágere jön. Szerintem ez egy alappillér, hogyha a 2000-es éveket nézzük. Kellis és a Trick Me Jön most itt a Best

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: 10 óra lesz, jönnek a friss hírek, információk, utána pedig a legjobb zenékkel folytatom, természetesen. Vasárnap is dübörög majd a Best hétvége, a következő órában például Robbie Williams-szel, no meg a Simply Red-del, a Sunrise-zal indulunk majd a hírek után.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 99.5 Best FM. 99.5 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.
1: Yes. But come on. Hey Martinez, you ready girl?
2: Come on.

0: hírek a Best FM-en.
1: Többen meghaltak a hajnali buszbalesetben az M3-ason. Veszprém is felkerült a MÁV plusz térképére. Országszerte pusztítanak a szabadtéri tüzek. Köszöntöm Önöket, a híreket Bányász Árpádtól hallják. 12 ember meghalt és legalább 10 súlyosan megsérültek az M3-as autópályán történt buszbalesetben, közölte a miniszterelnök. A lengyel rendszámú turistabusz hajnalban Mezőkeresztes közelében borult fel a Nyíregyháza felé vezető oldalon. A járművön 57 utas és 2 sofőr tartózkodott. Magyar Péter részvétét fejezte ki az áldozatok családjainak, és köszönetet mondott a mentésben résztvevőknek. Már a veszprémi járatok is valós időben követhetők a MÁV plusz térképén. Az alkalmazásban így már nem csak a MÁV csoport vonatai, autóbuszai és hévjáratai, hanem a budapesti, debreceni, miskolci és veszprémi közösségi

0: közlekedési járatai is láthatók. Az utasok valós időben ellenőrizhetik, mikor érkezik az adott járat a megállóba, így pontosabban tervezhetik meg az utazásukat. Körültekintéssel válasszunk szúnyogriasztót, olyan szert alkalmazzunk, amelynek van hatósági engedélye, és a riasztókat mindig a használati útmutató szerint használjuk. Mondta rádiónknak Stikler János, a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ járványügyi és infekciókontroll főosztályának biológusa.
1: Kizárólag a szabadon lévő védendő bőrfelületre szabad felvinni, és amikor már nincs szükség a riasztó hatásra, akkor a kezedből le kell mosni. Sérült bőrfelületre, nyálka hátjára ne kerüljön a riasztószer, és nagyon fontos figyelembe venni az életkori korlátozásokat, mivel egyes termékek kisgyermekeken vagy várandós hölgyek esetében nem használhatók, illetve általános óvintézkedés, hogy a gyermekek kézfejét és tenyerét ne kezeljük a riasztószerrel, mert az a gyermek a szájába vehet.
0: Országszerte több szabadtéri tűzhöz riasztották a tűzoltókat. Sói és Öskü között több száz hektáron égett a bokros terület. A feltámadó szél miatt az erdőben izzó füstölgő gócok alakultak ki. Eger-Baktán csak nem 6 órán át küzdöttek a lángokkal a tűzoltók. Ott melléképületeket, kerteket és járművet is elért a tűz. Szegeden egy vasúti töltésnél csaptak fel a lángok, majd átterjedtek a közeli erdősávra is. Késő délután, főleg éjszakon felhősödhet, egyébként kánikula lesz. A részleteket azonnal mondom. Derült, napos idő várható. Késő délutántól az északnyugati tájak fölé érkezhet némi felhőzet. A legmagasabb hőmérséklet döntően 33 és 36 fok között alakul. Holnap északnyugat felől tovább növekszik a felhőzet, de az Alföldön eleinte még legalább több órás napsütés valószínű. Egyre több helyen fordulhat elő zápor, zivatar. A hőmérséklet délután 26 és 36 fok között valószínű. Délkeleten mérhetjük a magasabb értékeket.
2: Best FM, Best FM. A legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Szép napot kívánok mindenkinek, elmúlt 10 óra a mikrofonnál Horváth Zoltán. Hori, augusztus 16-a van, és a legjobb zenéket pedig bekészítettem. Dübörög a Best hétvége, ebbe az órában például majd Robbie Williams-el, de itt lesz Beyoncé és Sean Paul közöse is. A kezdés pedig a brit Simply Red-é, ez a Sunrise. Rádiózunk együtt délig.

A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, Best FM, a legjobb zenék.

szív. Best FM a legjobb zenék, ez volt a Hallott pénz és a Dobban a szív. Este 6 órakor, hogyha vasárnap, akkor is lesz Night Shift, nem kell izgulni. 2 óra mixel jönnek majd a srácok, és egy igazi levezetést adnak majd így a vasárnap hangulatához. Németi érkezik majd White Boy mellé, úgyhogy a lounge mixre lehet számítani, és akár ez a dal is majd megszólalhat. Ez az ibizai kedvenc, most a folytatásban Cada Vez, itt a Best-en.

Álcsak másnak, a magamnak is rossz vagyok társnak. Mikor múlt el az a perc, ami számított? Mikor azt hittem, a csodára várni jó? Miért van az, hogy a barátból ellenség lesz, és a pénz csak éhessé tesz? Miért én maradtam alul, hogyha felvettem a kesztyűt? Magam hajszoltam hasztalanul, hosszú éveknek lett ez a vesztük. Az életem csak én mentettem meg, lehet pont én vagyok minden válasz. Ha a józan észre szembe megyek, tudom, akkor is megbocsátok.

0: hitet.
1: Best FM a legjobb zenék. Ez volt Robbie Williams. Szép napot kívánok mindenkinek. Augusztus 16-a van vasárnap. A névnaposok az Ábrahámok, a születésnaposok között pedig Madonnát köszönhetem. Isten értesse az ünnepelteket. A mai napon van a Hontalan Állatok világnapja. A legjobb zenékkel pedig hamarosan érkezek. Csak egy rövid szünet, aztán itt lesz velem Krisztina Aguilera, és a vasárnapi program is lehetne ez. Ugyanis a Car Wash-t hozza most ide Bestre majd.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 99.5 Best FM. 99.5 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. This is

0: Best FM, a legjobb zenék.
1: Már minden rendben, de néha meg úgy érzem, hogy nagyon hiányzik valami. Aztán rájövök.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Friss hírek, információk, utána pedig kezdetét veszi majd a mai közös utazásunk utolsó órája. Jönnek a legjobb zenék ott is, Will Smith is meg fogja hozni a kedvünket, természetesen a Man in Black-kel majd.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 99.5 Best FM. 99.5 Best FM. A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: a Best FM-en.
1: Az Amerikai Egyesült Államok lesz a díszvendége a 40. mesterségek ünnepének. Tömegszerencsétlenség történt az M3-ason hajnalban. Érkeznek az adószámla kivonatok. Köszöntöm Önöket, Bányász Árpád vagyok. 12 ember meghalt és legalább 10 súlyosan megsérültek az M3-as autópályán történt buszbalesetben. A lengyel rendszámú turistabusz hajnalban Mezőkeresztes közelében borult fel a Nyíregyháza felé vezető oldalon. A járművön 57 utas és 2 sofőr tartózkodott. Elkezdte kiküldeni az adószámla kivonatokat és a pótlékértesítőket a NAV. Az érintetteknek érdemes alaposan átnézniük a dokumentumokat, mert az egyenlegek rendezésére szigorú határidők vonatkoznak. A legfontosabb teendőkről és tudnivalókról Linzmeier Szilviát, az adóhivatal kommunikációs vezetőjét kérdeztük.
2: Az kap értesítést, akinek 5000 forintnál több a tartozása, vagy pedig az, akinek 1000 forintnál nagyobb összegű a túlfizetése. 1,8 millió magánszemély és egyéni vállalkozó számíthat erre a levélre, akinek túlfizetése van. Célszerű minél előbb visszaigényelni az adót, ezt az ügyfélportálon keresztül néhány kattintással meg is lehet tenni. Akinek tartozása van, célszerű mielőbb rendezni, az, aki egy összegben nem tudja megfizetni a tartozását, az éljen a kedvező részletfizetési lehetőségekkel.
1: Óriási, csaknem 56 méter magas Mária szobrot avattak Lengyelországban. A Konotopjai emlékmű Európa legmagasabb Mária szobrának számít. A több ezer tonna fehér betonból készült alkotást egy lengyel milliárdos házaspár finanszírozta. A szobrot zarándokhelynek és turisztikai látványosságnak is szánják. Az Egyesült Államok lesz a díszvendége a 40. mesterségek ünnepének. Az esemény sorozatot augusztus 20-a és 23-a között rendezik meg Budapesten. Az apropót az amerikai függetlenségi nyilatkozat megszületésének 250. évfordulója adja. A rendezvényre 18 amerikai művész érkezik, akik többek között a fazekasságot, a fafaragást, a kerámia készítést és a könyvkötészetet mutatják be. A látogatók az amerikai őslakos kultúrákkal is megismerkedhetnek, és egy közös hímzés elkészítésébe is bekapcsolódhatnak. Még kitart a kánikula, nagyrészt derült napos idő várható, késő délutántól északnyugat felől már több felhő érkezhet. A csúcshőmérséklet 33 és 36 fok között alakul. Holnap tovább növekszik a felhőzet, az Alföldön azonban eleinte még több órára kisüt a nap. Napközben egyre több felé alakulhat ki zápor, zivatar. Délután 26 és 36 fok közötti értékeket mérhetünk, a legmelegebb délkeleten lesz. Kedden mérséklődik a kánikula 27-28 fokos csúcsokkal.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Remélem mindenkinek szuperül telik a vasárnapja. A mikrofonnál Horváth Zoltán. Hori, augusztus 16-a van, és ezt az egy órát kell még kibírnunk közösen addig, hogy a vasárnapi ebéd hivatalosan is elkezdődhessen. Lehet, hogy valaki előre veszi. Egy biztos, hogy én most a legjobb zenéket veszem előre. Itt lesz Néo a szószikkel, a kezdés pedig Prince-é.

0: 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék. A legjobb zenék. Best FM.
1: Ez a levél megint neked íródik. Lelkem egy koldus, a túlélésért kínlódik. Hiányoztál mindig, nem izgatott, hogy ki volt itt. Egy félárva kiskölyök a mai napig vívódik. Megjött a siker, a díjak, a pénzek, a kisfiam, a párom, lett családi fészek. Sokszor vártam, hogy kihunjon a fényem, mert nincsen több vasárnap, csak egy züllött péntek. Sokan nem hiszik, de a csillagod is látom. Sokszor beszélek hozzád, és éneklem a számod. Kevés volt az időnk, ezt mai napig bánom. Pihenj csak tovább, és folytasd az álmod.

Kiss FM a legjobb zenék. Ez volt Curtis szép szerelmes dal, a Fehér Rózsa. A folytatásban meg nosztalgiázunk. Irány a 90-es évek, és jön egy olyan előadó csapat, aki éppen turnézik, méghozzá az MVOOG-gal közösen teszi mindezt, és ott van még a TLC is mellettük, de hát az MVOOG-gal közös daluk is van, bár most nem ezt adják elő. Jön a Soba meg a Borsa, azaz a Salt and Pepper és a Let's Talk About Sex. Ezzel megyünk tovább itt a Besten. Rádiózzunk együtt egész

A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék. A legjobb zenék. Best FM.

0: We're gonna celebrate, we're gonna celebrate. Come on.
1: Best FM a legjobb zenék. Coney Williams és a World Celebration után fel kell konferálnom Majoros Ritát, aki egy szűk 20 percen belül át fogja venni majd tőlem itt az irányítást. Szervusz, hogy telt a vasárnap? Megvan-e a gofrisütő? Beáldoztad-e magadat? Mert ezt nézegetted tegnap.
2: Az igazság, egyébként én is üdvözlök mindenkit, hogy igen, gofrit terveztem a hétvégére, és aztán rájöttem, hogy nekem elfekvőben van valahol egy, csak az a picit lustább típus vagyok, aki hát nagyon retkes, hát fogalmazzunk így, és úgy nagyon sokat le kellene róla sikálni, ez inkább veszek egy újat, és aztán rájöttem, hogy de ez ennél nagyobb pazarlás igazából nem létezik, úgyhogy én nekifogtam, képzeld el, a mai délelőttön, és kisikáltam, ez olyan kicserélős, hogy van egy szendvicssütő, egy panini sütő belseje, és egy gofrisütő, és azt így lehet cserélgetni, és hát igazából nekieresztettem a súrolót, és tökéletesen szép lett, és tökéletesen működik. Úgyhogy igen, volt gofri.
1: Büszke vagyok magadra, akkor most mindenkinek ajánlanék valamit így a vacsora elkészítéséhez. Nekem meleg szendvicssütőm van, és tudod, mit szoktam csinálni?
2: Na.
1: Teszek bele egy sütőpapírt,
2: igen,
1: és úgy nyomom össze, mert nem ilyen forma-szerű, hanem ilyen kis redős inkább, és csak így ilyen redőket,
2: ez a kis csíkos,
1: és arra tök jól bele lehet tenni ezt a sütőpapírt, összenyomja az ember, és akkor nem kell vele mondjuk ki, tökölni.
2: Hát egyébként igen, mert hogy akkor nem folyik bele a sajt, nem, hát igazából nem ég rá minden nagyjából, mert hogy ezt így kell elképzelni. Most már akkor ebben a szép verzióban akkor én is ezt fogom tenni, úgyhogy köszi a tippet.
1: Bár még csak az ebéd jön, de ez egy vacsorára teljesen jó ötlet volt tőlem, hogy meleg szendvics legyen, meg az, hogy a rövid szünet után elfogyasztjuk mi így az ebéd előtt Eminemet és a User Selfet, ugyanis ezzel érkezek majd hamarosan, Rita pedig déltől majd átveszi a stafétát.
2: Puszi.
3: A műsorszám termék megjelenítés tartalmazott. 99.5 Best FM. 99.5 Best FM. A legjobb zenék.
4: A legjobb zenék.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejtelmei.

Best FM a legjobb zenék, ez volt Rúzsa, Magdi és az Elmegyek. Hát én is elmegyek, ugyanis Majoros Rita érkezik, ővi a délután egészen este 6 óráig, este 6 órakor pedig vasárnap is Night Shift, méghozzá 2 óra Mixel, Whiteboy és Németi érkezik majd a lemezjátszóink mögé, utána pedig Big Falvi Tamás vár mindenkit évfélig. Horváth Zoltán, Hori Kicsekkol, mindenkinek további szép vasárnapot és jó étvágyat az ebédhez. Utoljára Ashert indítom, és szól a Yeah, visszhang!

0: hírek a Best FM-en.
1: Megszűnt a pályázár, újra járható az M3-as mezőkeresztesnél. Véradókat várnak a hosszú hétvége előtt. Szenzáció, magyar érem maratonfutásban az EB-n. Köszöntöm Önöket, a híreket Bányász Árpádtól hallják. Feloldották a pályazárat az M3-as autópályán a mezőkeresztes csomópontnál, közölte az Útinform. A forgalom már két sávon halad Vásárosnamény felé. A leálló sávot azonban a helyszínelés miatt továbbra is zárva tartják. Hajnalban ezen a szakaszon hajtott árokba egy lengyel zarándokokat szállító turistabusz, a járművön 59-en utaztak. A balesetben 12-en meghaltak, egy ember életveszélyesen, 9-en súlyosan, további 37-en pedig könnyebben megsérültek. A sérülteket több környékbeli kórházba szállították. Hosszú hétvége közelek, de a betegellátás nem állhat le. A hazai vérkészletek jelenleg stabilak, az augusztus 20-ai leállás miatt azonban előre kell gondoskodni a folyamatos utánpótlásról. Aki teheti, még az ünnepnapok előtt adjon vért, kéri Tordai Attila Árpád, az Országos Vérellátó Szolgálat főigazgatója.
2: Azoknak kérjük a segítségét nyilván, akik megtehetik, hogy ebben a nehéz időszakban eljönnek vért adni, sokan szabadság miatt elutaznak. Minden évben ez ismétlődik, az adatok azt mutatják, hogy 6500-as a vörösvérsejtkészlet, ami egész közel van a 7000-es határoz, amit stabilnak tekintünk. Tehát nincs nagy baj, de szeretnénk, hogyha az emberek jobban odafigyelnének erre, és emiatt a hosszú hétvége miatt egy kicsit mobilizálódnának és eljönnének vért adni.
1: 40 éves jubileumát ünnepli idén a Sitkei Rock Fesztivál, amelyet augusztus 20-a és 22-e között rendeznek meg. Fellép többek között a Korál, az Ossian és a Lord. A fesztivált 1986-ban Balázs Fecó kezdeményezésére, a Sitkei kápolna megmentéséért hívták életre. Elképesztő teljesítmény, Vindics Tóth Lili ezüstérmet nyert női maratonon a Birminghami Atlétikai Európa Bajnokságon. A 27 éves magyar futó 2 óra 27 perc 21 másodperces egyéni csúccsal ért célba. Szabó Nóra mindössze 18 másodperccel maradt le tőle, és a negyedik helyen végzett. Magyar maratonista legutóbb 1966-ban szerzett érmet Európa

0: világbajnokságon. Akkor Tóth Gyula harmadik lett. Derült napos idő várható. Késő délutántól az északnyugati tájak fölé érkezhet némi felhőzet. A legmagasabb hőmérséklet döntően 33 és 36 fok között alakul. Holnap északnyugat felől tovább növekszik a felhőzet, de az Alföldön eleinte még legalább több órás napsütés valószínű. Egyre több helyen fordulhat elő zápor, zivatar. A hőmérséklet délután 26 és 36 fok között valószínű. Délkeleten mérhetjük a magasabb értékeket.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Dél is elmúlt, úgyhogy jöttem. Szép délutánt, jó étvágyat kívánni, és szuper hétvégét. Én Majoros Rita vagyok. Önök a Best FM-et hallgatják, és a legjobb helyen járnak ahhoz, hogy vasárnap délután is ki tudjanak kapcsolódni. Mondjuk Whitney Houstonnal, vagy a Basement Jacks-szel. De jön Janet Jackson is hamarosan, a Jakarta pedig indítja az órát. És a délutánt jön az American Dreams. Best FM.

And when you do it like

Best FM a legjobb zenék, igazán szép vasárnap délutánt kívánok mindenkinek, sőt, nagyon jó étvágyat kívánok a vasárnapi ebédhez. Nagyon remélem, hogy akár közben is Best FM-et hallgatnak, vagy ha már túl vannak rajta, akkor a siesta mellé is szólhatnak a legjobb zenék. Én nagyon remélem, hogy velem tartanak, együtt hallgatjuk mondjuk a Unique dalát, jön az úton, itt lesz Janet Jackson is hamarosan, mindenféle érdekességet hozok, előtte még Whitney Houston dala szól, My Love Is Your Love, itt a Best FM-en. Szép napot mindenkinek, és jó hétvégét! We'll be right back.

0: Best FM a legjobb zenék. Vasárnap délután is sokan ülnek és ültek autóba, úgyhogy legyen mindenki óvatos az utakon. Sokan tartanak majd a Balatonról is hazafelé, úgyhogy legyen mindenki óvatos, ha pedig információja van, lát valamit az utakon, az utak mentén, és megosztaná velem, ezt nagyon megköszönöm, 0620 55 55 155 a számunk. Én pedig ma is jó utat és balesetmentes közlekedést kívánok mindenkinek.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 99.5 Best FM. 99.5 Best FM. A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejtelen

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Mindjárt egy óra van, jönnek a legfrissebb hírek, úgyhogy nagyon-nagyon elpörgött már ez a délután, vagy legalábbis ez az első óra, mintha csak egy perc lett volna. Na de a következő órában itt lesz Charlie és a Mindenki Valakié. És jön majd a Black Street is Dr. Dre-vel.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Valaki most nyitja ki az üzletét. Valaki most fogadja az első ügyfelét. Valaki most indítja el a vállalkozását.
3: Különböző történetek, egy közönség. A rádiók hetente több mint 7,6 millió embert érnek el Magyarországon. Hirdess rádióban, ismert meg a rádió erejét. Miért rádió.hu?
4: Alacsony árak, magas minőség az Aldiban.

0: Rest FM. A legjobb zenék. Reklámot hallottak. Rest FM. A legjobb zenék. A legjobb. Itthon.
1: Aki szervezett már találkát a Blaha Lujza térre, biztosan ismeri az érzést. Tömeg, káosz és soha véget nem érő üzenetváltások, hogy merre vagy. Budapest a Blaha Lujza téri randi ponttal végleg lezárja az ott vagyok a fánál korszakot. A tér legújabb szenzációja egy több mint 3 méter magas acélmonolit formájú óriás homokóra, amely a múlt legendás randevú óráját idézi, mely az 1930-as években állt a helyszínen. Az új randi pont a metró lejáró mellett a Rákóczi út és a József körút sarkán található. A felületén lévő QR kód zenei válogatásokat, történelmi információkat és interaktív tartalmakat kínál. A randi pont célja, hogy a digitális üzenetváltások helyett visszahozza a személyes találkozások varázsát a város szívébe, és arra emlékeztessen, hogy a város elsősorban az emberekről és az ő történeteikről szól.
0: Best FM, a legjobb zenék. Best FM, a legjobb zenék. A legjobb itthon.
2: Budapest egyik legnagyobb zöld területe a Városliget, ahol számos látnivaló található, többek között a Vajdahunyadvára, a Széchenyi gyógyfürdő és mondjuk az állatkert. A park kiváló hely a pihenésre és kikapcsolódásra, valamint kulturális és sportesemények helyszíne is. Például a műjégpálya bármikor látogatható, télen akár korcsolyázni, nyáron akár csónakázni is lehet rajta. Számos sétányára pedig bármelyik évszakban érdemes ellátogatni, ha egy kis nyugalomra vágyunk. Még egy madárbarát tanösvényt is, mintakertet is bejárhatunk a Királydomnál, ahol időnként kiszúrhatjuk a liget apró lakóit az óduk és etetők mellett. Saját kedvenceinkkel pedig a kutyás élményparkban élvezhetjük a friss levegőt. Családi programként akár a nagy játszóteret is érdemes célba venni. A Hősök terét se hagyjuk ki, illetve a Szép Művészeti Múzeum a művészet kedvelői számára tartogat vizuális élményeket, de a Magyar Zeneházába is érdemes ellátogatni.
0: Best FM, a legjobb zenék. Hírek a Best FM-en.
3: Több szabadtéri tűz is volt az elmúlt 24 órában hazánkban. Zarándokokat szállított a lengyel busz, amely felborult hajnalban az M3-ason. Egyelőre marad a kánikula. Köszöntöm Önöket, a híreket Bányász Árpádtól hallják. 12 ember meghalt, egy életveszélyesen, 9 pedig súlyosan megsérült az M3-as autópályán történt buszbalesetben, közölte az egészségügyi miniszter. Hegedűs Zsolt tájékoztatása szerint további 37 embert könnyebb sérülésekkel láttak el. A lengyel turista busz hajnalban Mezőkeresztes térségében borult árokba. A helyszínre 14 mentőegységet riasztottak, a sérülteket a miskolci, a debreceni, a nyíregyházi és az egri kórházba szállították. A lengyel zarándokok Bosznia-Hercegovinából tartottak hazafelé. A miniszter felfoghatatlan tragédiának nevezte a történteket, és részvétét fejezte ki az áldozatok hozzátartozóinak. Országszerte több szabadtéri tűzhöz riasztották a tűzoltókat, Sói és Öskü között több száz hektáron égett a bokros terület. A feltámadó szél miatt az erdőben izzó füstölgő gócok alakultak ki. Eger-Baktán csak nem 6 órán át küzdöttek a lángokkal a tűzoltók. Ott melléképületeket, kerteket és járművet is elért a tűz. Szegeden egy vasúti töltésnél csaptak fel a lángok, majd átterjedtek a közeli erdősávra is. Az Egyesült Államok lesz a díszvendége a 40. mesterségek ünnepének. Az esemény sorozatot augusztus 20-a és 23-a között rendezik meg Budapesten. Az apropót az amerikai függetlenségi nyilatkozat megszületésének 250. évfordulója adja. A rendezvényre 18 amerikai művész érkezik, akik többek között a fazekasságot, a fafaragást, a kerámia készítést és a könyvkötészetet mutatják be. A látogatók az amerikai őslakos kultúrákkal is megismerkedhetnek, és egy közös hímzés elkészítésébe is bekapcsolódhatnak. Két magyar tollas labdázó is pályára lép a holnap kezdődő indiai világbajnokságon. Sándorházi Vivien és Kőrösi Ágnes egyaránt ott van a női egyes 64-es főtábláján. Sándorházi svájci, Kőrösi pedig német ellenféllel találkozik az első fordulóban. Jó Melinda, a magyar szövetség főtitkára szerint mindkét játékosnak reális esélye van a továbbjutásra, ehhez azonban jó formára és kevés hibára lesz szükség. A világbajnokságot új Delhiben rendezik meg, és jövő vasárnap napig tart. Száraz, derült idő várható, majd délután északnyugat felül megnövekedhet a felhőzet. Estétől a határ közelében helyenként zápor, zivatar is kialakulhat. A csúcshőmérséklet 32 és 37 fok között alakul. Holnap északnyugat felül felhősödik, miközben az Alföldön eleinte még sokat süt a nap, később kisebb eső is előfordulhat. Kedreggelre már nagy területen felszakadozik a felhőzet, keleten viszont még maradhat.

0: felhűsebb körzetek. A csúcsok 23 és 28 fok között lesznek.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Egy óra után járunk, szép délután mindenkinek, Majoros Rita vagyok, jöhet egy kis Charlie, mindenki valaki év, na énekeljük együtt. De itt lesz Florida is, és a Good Feeling jön majd, Amy Winehouse is, most pedig Avril Lavigne indítja az órát. Hamarosan mindenféle közlekedési infót hozok, de előtte itt a Complicated, én pedig csodás hétvégét kívánok mindenkinek.
1: Best FM.

A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, Best FM. A legjobb zenék.

90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerek. Best FM. Best FM. A legjobb zenék. No diggity, no doubt. Play on, play it. Play on, play it. Yo, Trey, drop the verse.

0: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, Best FM, a legjobb zenék.
1: Nem akarok várni többet, majd szólj, ha itt leszel. Ha széllel szemben szaladok, én a...

Best FM, a legjobb zenék. Jöhet egy kis desszert ebéd után, mert hogy a héten megválasztották Magyarország tortáját, és a bíbor fehéret választott a győztesnek a zsűri egy gyulai cukrászdából, az alkotók pedig Kis Roland, Balogh Zoltán és Balogh László. Egyébként az édesség középpontjában az erdélyi gyümölcsök, a túró és a tejföl állnak. Az alapot vajban gazdag felvert piskóta adja, amelyre kerül egy sejmes tejfölös musz, amelyben a rögös túró is helyet kap. A tortát erdélyi gyümölcsös zselérétek teszi teljessé, amelyhez édes ribizli bort is felhasználtak. Hát bevallom őszintén, kicsit nehéz volt úgy elmondani ezt, hogy ne nyeljek nagyjából ötöt egymás után. Alig várom, hogy megkóstoljam. Ugye augusztus 20-a környékén vagy után már ezeket is meg lehet kóstolni, de nem csak ezt, mert hogy van nekünk egy Magyarország cukormentes tortája is, ami pedig a Szilvafácska nevű torta lett. Ez pedig egy balatongyöröki cukrászdából érkezett, Puhovszki Alena, Pető Gábor és Vadóc Jenő alkotása. Ez egy különleges ízutazás, így írtak róla. Rétegről rétegre bontakozik ki a zamatos szilva gyümölcsössége, amelyet a dió és a tejcsokoládé gazdag enyhén roppanós jegyei követnek. Az ízek harmóniáját egy könnyed fahéjas musz fogja össze, míg a zöld tea a finom jelenléte frissességet és izgalmas árnyalatokat ad a kreációhoz. Úgyhogy, hú, hát ezt is nehéz volt így végigolvasni, anélkül, hogy ne szaladt volna össze a számban minden. Szóval gratulálok az alkotóknak, alig várom, hogy az idei évben is megkóstoljam őket. Nagyon-nagyon szeretem végigkóstolni egyébként ezeket a tényleg szó szerint műalkotásokat, úgyhogy tényleg gratulálok. Önök egyébként eddig melyik Magyarország tortáját találták a legfinomabbnak? 0-20-55-55-155. Jöhetnek ide a szavazatok, na meg Patricia McNeil dala. Someone loves you, honey. Itt a Best FM-en.

0: West FM a legjobb zenék. A tegnapi naptól lezárták a Műegyetem rakpartot, és 22-én 8 óráig, este 8 óráig zárva tartják az augusztus 20-a és az azt körülvevő programok miatt a Lánchíd utcát és a Várkert rakpartot is 19-től szerdától lezárják, majd 23-a vasárnap 16 óráig. Úgyhogy Budapesten többfelé kell egyébként, nem csak itt lezárásokra és korlátozásokra számítani, de jövő ők még információkkal. 0620 55 55 155, ez az SMS, Viber és hívható telefonszámunk. Valakinek van még infója, köszönöm, ha ír vagy hív. Jó utat!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 99.5 Best FM. 99.5 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM.
1: Mindjárt 2 óra jönnek a legfrissebb hírek, aztán itt lesz velünk a Black Eyed Peas és a Pump It. És zenél majd a kelemen kabátban is jön az úton.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Alacsony árak, magas minőség az Aldiban. Hétfőtől szerdáig a 200 g-os eredeti francia brie sajt 31% kedvezménnyel csak 545 forint. Mindig Aldi.
0: A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejtése.

0: virágszobor várja a látogatókat. Utóbbi 1947 óta állít emléket Magyarország második világháborús felszabadításának. A Citadella a 19. század közepén a szabadságharc leverése után épült, és ma is az egyik legjobb kilátópont Budapesten, ahonnan a Duna mindkét partja és a budai vár is jól látható. A hegy könnyen megközelíthető, akár egy kellemes séta keretében a Szabadsághíd felől, így ideális program azoknak, akik egy kis mozgással egybekötve szeretnék felfedezni a város egyik legszebb pontját.
1: Best FM, a legjobb zenék. Best FM, a legjobb zenék, a legjobb itthon.
2: A Margit-sziget középső részén található kis állatkert egy kellemes, díjmentes program lehetőség minden korosztály számára. A közel 5200 négyzetméteres területen elsősorban Magyarországon is őshonos állatfajokkal találkozhatunk. A kert az 1950-es évek óta fogadja a látogatókat, jelenlegi formáját pedig a 2002-es felújítás során nyerte el. A gyakran vadaskertként emlegetett területen dánvadak, szarvasfélék és mezénynyulak is élnek, amelyek a sziget egykori természetközeli hangulatát idézik meg. A kisállatkert másik részén vízi madarak és hazai madárfajok figyelhetők meg. Külön kifutókban olyan sérült ragadozó madarak élnek, amelyek gondozói segítséggel találtak új otthonra. Ezek az állatok már nem térhetnek vissza a természetbe, de itt biztonságban élnek. A kertet kívülről azért minden napján körbe lehet járni. A belső sétányok meghatározott nyitvatartási időben látogathatók. Ideális választás egy nyugodt, természetközeli sétához.
1: Best FM, a legjobb zenék. Hírek a Best FM-en.
3: Busztragédia az M3-ason, őrizetben a sofőr. Egyre jobban bírják a szúnyogok a hőséget, de van megoldás. Egy perc a limit, felpörgetik a videóbírót.
4: Jó napot kívánok, Fülöp Attila vagyok.
3: Lengyel zarándokokat szállított az M3-ason felborult autóbusz. Éjszaka történt a szerencsétlenség Borsodabaui-Zemplénben, a stráda 139-es kilométere közelében. 12-en meghaltak, egy embert életveszélyes, 9-et súlyos sérülésekkel vittek kórházba. 37-en könnyebben sérültek. Zarándok úton voltak Bosznia-Hercegovinában, onnan tartottak hazafelé. A sofőr valószínűleg elaludt, ez okozta a tragédiát, őrizetbe vették. Az extrém hőség sem űzte el a szúnyogokat, az inváziós fajok kifejezetten szívósak, így is, úgy is. A védekezésben egyre nagyobb szerepe van a biológiai gyérítésnek, amikor a természetben előforduló baktérium által termelt anyaggal pusztítják a lárvákat. Részletek Kemenesi Gábortól, a Pécsi Egyetem Virológiai Nemzeti Laboratóriumának igazgatójától.
5: Nagy szerepe van a biológiai gyérítés sikerességében annak, mindenki odafigyel a kertjében, hogy ne tenyészze a szúnyogokat azokban az elfelejtett kis vízgyűlemekben, amiket esetleg a bokor alatt lehet fellelni egy-egy otthagyott autógumiban vagy egy elfelejtett vödörben, mert hogy ezekben a helyeken több ezer szúnyog is ki tud kelni.
3: Újabb drónt lőttek le Romániában, egy a NATO légtérvédelmi missziójában szolgáló spanyol vadászgép szedte le a harci eszközt az ukrán-román-moldovai hármas határ közelében. Lakatlan területre zuhant, senki nem sérült meg. Még nem tudni, honnan indították el. Az orosz-ukrán háború kitörése óta számos drón sértette meg Románia légterét, a legtöbb most nyáron. Az egyiket Bukaresttől 100 kilométerre ártalmatlanították a múlt hónap végén. Kevesebb, gyorsabb és egységesebb videóbírós döntéseket ígér a következő idényre az Európai Labdarúgó Szövetség. A játékvezetői bizottság vezetője szerint egy-egy vitatott eset VAR ellenőrzése legfeljebb egy percet vehet majd igénybe. Roberto Rossetti hangsúlyozta, az egyértelmű és nyilvánvaló tévedéseket akarják kiszűrni, semmi mást. Viszont az eddigiekhez képest alaposabban áttekintik majd az előzményeket, mondjuk egy-egy párharc elemzésekor. A drukkerek eligazodását is segítik. Az UEFA egy tekintő oldalt indított honlapján, ahol példavideókkal szemléltetik a vitatott eseteket és megítélésüket. Ma még marad a száraz, meleg idő, késő este is 25-27 fok felett alakul a hőmérséklet. A folytatásban a napsütés mellett egyre több felhő lesz az égen. Hétfőn szorványosan egy-egy zápor, zivatar is valószínű. 35 fok közelében alakulhatnak a csúcsok, ám északon, északnyugaton már csak 29-31 fok jelenti a maximumot. Az előrejelzések szerint kedden mindenhová odaér az enyhülést hozó front. Országszerte 23-29 fokot mérhetünk majd.
6: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: 2 óra után járunk, szép napot mindenkinek, Majoros Rita vagyok. Hogy telik a vasárnap délután? Remélem, hogy igazán kellemesen, és ki tudnak kapcsolódni egy kicsit a Best FM legjobb zenéivel, például Jerry Halliwell-lel, vagy éppen a Simply Red-del, de Coolio is érkezik hamarosan. A Black Eyed Peas

Ösztefem a legjobb zenék. Van az a szerelem, amikor az ember már nem is nagyon tudja szavakba önteni, hogy mennyire szereti a másikat. Csak annyit szoktunk kérdezni, hát nem elég ez? Ha nem is tesszük fel a másiknak a kérdést, de azért szerintem magunkban néha azért elgondolkodunk ezen. A Steve Fillet 99-es dala érkezik, ez az Ain't That a Lot of Love, ami nagyjából pontosan ezt a kérdést boncolgatja, ráadásul egy igazán lüktető, ilyen szól popos köntösben. Úgyhogy érkezzen egy kis 90-es évekbeli lüktetés, így ide a vasárnap délutára, a délutáni siestába, vagy a kávé mellé. Simply Red, Ain't That a Lot of Love, itt a Best FM-en.

0: Best FM a legjobb zenék. Ígértem még pár információt az augusztus 20-ai lezárásokkal kapcsolatban. Úgy tűnik, hogy augusztus 20-ai esti ünnepség idején korlátozhatják majd a felső rakpartok és a belvárosi utcák forgalmát. Erre azért gyanítom, hogy lehetett készülni, illetve lezárják augusztus 20-án csütörtökön 19 órától az Erzsébet hidat, aztán 17 órától majd a Margit hidat is, úgyhogy ezzel kell számolni Budapesten. 0620 55 55 155, ez az SMS, Viber és hívható telefonszámunk. Várom itt az útinfókat ma is. Jó utat és balesetmentes közlekedést!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 99.5 Best FM. 99.5 Best FM. A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

Best FM a legjobb zenék. Hát úgy tűnik, hogy mi magyarok nagyon sokszor ültünk be a mozikba eddig, 2026-ban, így az első fél évben, mert hogy volt egy összesítés, hogy mi az, amit a legszívesebben néztek a magyar mozinézők. Hát több mint 1 milliárd forint bevétellel, a 85%-os értékeléssel a Michael volt a magyarok kedvence az első fél évben. Az életrajzi film Michael Jackson korai éveit mutatja be, a The Jackson 5-től kezdve a szóló karrierje csúcsának számított thriller, vagy éppen a Bad albumokig, úgyhogy hát én még nem láttam, bevallom őszintén, de rajta van a listámon, ha önök pedig ajánlanák, akkor mindenképpen írják meg, én pedig ajánlom addig is Michael Jackson egyik számomra legkedvesebb dalát, itt a Best FM-en szól, a You Rock My World.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 99.5 Best FM. 99.5 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. Hírek a Best FM-en. A Best FM-en.
1: Lengyel busz tragédiája Borsodban, elaludhatott a sofőr, tűzijáték okozta a dél-horvátországi erdőtüzet, veszélyes parazita támadja a házi állatokat. Jó napot kívánok, Fülöp Attila vagyok. A gyanú szerint elaludt a sofőr, ezért borult az árokba a lengyel zarándokokat szállító busz éjszaka az M3-ason. A vezetőt őrizetbe vették, még vizsgálják a részleteket. Borsodban a Strada 139-es kilométere közelében történt a szerencsétlenség. A tragédia 12 életet követelt, egy embert életveszélyes, 9-et súlyos sérülésekkel vittek kórházba, 37-en könnyebben sérültek meg. Egyre valószínűbb, hogy tűzijáték okozta a pusztító erdőtüzet néhány napja a dél-horvátországi Omis térségében. Előkerült egy videó, amelyen fellövik a rakétákat, majd rögtön ezután felcsapnak a lángok a közeli erdőben. A tűz jelentős kárt okozott, egy ember meghalt, és sok helybélit, valamint turistát is ki kellett menekíteni az övezetből. Köztük volt 500 magyar nyaraló is, nekik nem esett bajuk. A házi állatok is védelemre szorulnak a kullancsok ellen, az élősködők nyáron kifejezetten aktívak és veszélyes betegségeket terjeszthetnek, ezért fontos a megelőzés, mondta rádiónknak Nagy Attila, a Nébih Élelmiszerlánc Biztonsági Laboratóriumának igazgatója.
2: Van egy parazita, amely kullancsokon keresztül fertőzi főleg a kutyákat, babizéjának hívjuk, nagyon súlyos máj károsodáson keresztül okozhatja akár a kis kedvencek elhullását is. A kutyák, macskák esetén különböző gyógyszereket, gyógyhatású készítményeket lehet beszerezni. Ezek leggyakrabban ilyen rácseppenthető úgynevezett spoton oldatok, 1-2 milliliteres kis oldat, amit a szőrre kell juttatni, és ez felszívódik. Lehet nyakörveket venni, amelyek szintén megvédik a kutyát, macskát.

0: hőmérséklet. A folytatásban a napsütés mellett egyre több felhő lesz az égen. Hétfőn szorványosan egy-egy zápor, zivatar is valószínű. 35 fok közelében alakulhatnak a csúcsok, ám északon, északnyugaton már csak 29-31 fok jelenti a maximumot. Az előrejelzések szerint kedden mindenhová odaér az enyhülést hozó front. Országszerte 23-29 fokot mérhetünk majd.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: 3 óra után is szép délutánt mindenkinek, kellemes hétvégét, szuper vasárnapot. Én Majoros Rita vagyok. A következő 3 órát is töltsük együtt, úgyhogy jön a délután második fele a Destiny's Child-dal, Madonnával, vagy éppen Rúzsa Magdival. De itt lesz Jennifer Lopez is, Edwin Collins is, most a Nickelback indít, és a Photograph. Szép napot!
2: 99.5 Best FM.

99.5 Best FM, a legjobb zenék. Augusztus 16-a van, mondom is a névnaposokat, mert hogy sokan vannak. Az Ábrahámok, az Istvánok, a Szerénák, a Csépánok, a Teodorok és a Szerénuszok. Legalábbis ők mind-mind szerepelnek a naptárban, úgyhogy Isten éltesse őket. És a mai születésnaposokat, évfordulósokat is szeretettel köszöntöm. Legyenek, önök is nagyon boldogok. 1884-ben adták át a keleti pályaudvart központi Indóház néven. 70 éve hunyt el Lugosi Béla, magyar származású amerikai színész. Gondoljunk csak Drakulára. 68 éves ma Madonna, amerikai olasz énekesnő, színésznő. 52 pedig Egerszegi Krisztina, ötszörös olimpiai bajnok úszónő. 49 évek Racelandben, szívrohamban hunyt el Elvis Presley, a rock'n'roll koronázatlan királya. 8 éve hunyt el Aretha Franklin, 18-szoros Grammy-díjas amerikai énekesnő, dalszerző. Ma van a Hullámvasút világnap és a Hontalan állatok világnapja is. 0620 55 55 155, ez pedig az SMS, Viber és hívható telefonszámunk. Ide várom a hozzászólásokat is a kalendáriumhoz, miközben Edwin Collins muzsikál nekünk A Girl Like You, itt a Best FM-en.

0: 99.5 Best FM a legjobb zenék. Augusztus 17-én, azaz holnap reggel lezárják a Margit híd járdáit. A gyalogosok a szélsősávban haladhatnak. Augusztus 20-án 17 órától a Margit híd a teljes szélességében és a Margit sziget déli kihajtóját is lezárják majd. Egyébként augusztus 21-én pénteken délig a Lánchíd útpályáját átadják a gyalogosoknak, vagy inkább azt mondom, hogy már átadták, mert hogy ez tegnap reggeltől már érvényben van. Aztán a híd járdáját lezárták, augusztus 20-án 19 órától pedig a gyalogos forgalom elől is lezárják majd a hidat, de rögtön a tűzijáték után majd át lehet kelni gyalog a hídon. 0620 55 55 155, ha valakinek van még infója, ide írjon. Jó utat!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 99.5 Best FM, a legjobb zenék.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: 4 órához érkeztünk, jönnek a legfrissebb hírek, aztán Justin Timberlake. És itt lesz majd a Well Hello.

0: Jó napot kívánok, Fülöp Attila vagyok.
1: Orvosokat, ápolókat küld repülővel Magyarországra a lengyel kormány az éjszakai busztragédiában megsérült zarándokok hazaszállításában közreműködnek majd, jelentette be közösségi oldalán a lengyel kormányfő. Donald Tusk megköszönte a magyar szolgálatok mentő akcióját. Az M3-as borsodi szakaszán borult fel a Boszniából Lengyelországba tartó autóbusz. 12-en meghaltak, az 56 utas mindegyike és a két sofőr is megsérült, közülük 5-en életveszélyesen. Valószínű elaludt a vezető, de még vizsgálják a részleteket. Komoly tűz pusztított Szeged határában, elért egy autókereskedést is, ahol több kocsi kigyulladt, közölte a Csongrád-Csanád vármegyei katasztrófa védelmi igazgatóság. A száraz hű és az aljnövényzet kapott lángra a város külterületén, az M43-as és a 47-es út csomópontja közelében, több mint 10 hektáron. Több település tűzoltóit vezényelték a helyszínre. Végeztek az oltással a Salgó-Tarjáni hulladéklerakóban is, ahol mintegy 1500 négyzetméteren égett a szemét már óta. Új módszert javasolnak a klímaváltozás hatásainak mérséklésére amerikai kutatók. Tengeri sóval fehérítenék a felhőket. A számítógépes modellezés szerint ezzel több napfényt vernének vissza az űrbe, vagyis tulajdonképp hűtenék a légkört. A technológia azonban még nem áll készen a gyakorlati alkalmazásra, ráadásul a szimulációk szerint a beavatkozásnak akár nem várt következményei is lehetnek. Európában és Ázsiában például fokozódhat a szárazság, így a tesztelés és folytatódik. Az Egyesült Államok lesz idén a Mesterségek ünnepe rendezvénysorozat díszvendége a Budai Várban. Az amerikai függetlenségi nyilatkozat megszületésének 250. évfordulója előtt tisztelegtek a szervezők a meghívással. 18 művész mutatja majd be a tengeren túli népi hagyományokat és zenét jövő csütörtöktől vasárnapig. Lesz többek között hímző és kerámia bemutató, emellett az amerikai őslakos kultúrákat is megismerhetik a látogatók. Végre jön az enyhülés, már is mondom, milyen időre számíthatunk. Ma még marad a száraz meleg idő, késő este is 25-27 fok felett alakul a hőmérséklet. A folytatásban a napsütés mellett egyre több felhő lesz az égen, hétfőn szorványosan egy-egy zápor zivatar is valószínű. 35 fok közelében alakulhatnak a csúcsok, ám északon, északnyugaton már csak 29-31 fok jelenti a maximumot. Az előrejelzések szerint kedden mindenhová odaér az enyhülést hozó front, országszerte 23-29 fokot mérhetünk majd.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
4: 4 óra után is izgalmas zenék, és csak a legjobbak itt a Best FM-en a 99.5-ös frekvencián. Én Majoros Rita vagyok, Armand van Helden dalát, a My-My-My-t hozom hamarosan, de itt lesz a Daft Punk is, és az Around the World. Na meg nagy kedvencem a Well Hello-tól ez a rockpart. Most Justin Timberlake indít.

0: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 99.5 Best FM. A legjobb zenék. Best
1: FM. Karrier, siker, álmok, folyton agyalok, épp mire vágyok, nézd, milyen sikeres posztok.

99.5 Best FM, a legjobb zenék. Ma egy igazi filmtörténeti klasszikust ajánlok a mozi ajánlóban, és nem a 90-es 2000-es évekből most kivételesen, hanem a 70-es évekből. Ugyanis 1979. augusztus 16-án 47 éve mutatták be Magyarországon a Csillagok háborúja első részét. A film akkoriban teljesen új világot nyitott meg a nézők előtt, űrcsaták, fénykardok, különleges lények, különleges harcok, és hát olyan karakterek, akiket azóta is szerintem mindenki ismer, még én is, pedig nem vagyok egy nagy Csillagok háborúja rajongó. Luke Skywalker, Leia hercegnő, Han Solo, Darth Vader és társaik története, mondhatom így, generációkat varázsolt el és varázsol el szerintem a mai napig. Ha valaki még soha nem látta, akkor most ez egy tökéletes alkalom bepótolni akár ezt az első részt, aki pedig mondjuk gyerekként rajongott érte, annak pedig egy újranézés garantált időutazás lesz, de hát a nagy rajongók pedig szerintem már milliószor látták, és ők aztán biztos, hogy nem fogják megudni. Úgyhogy ezt hoztam a mai mozi ajánlóban, jó mozizást így vasárnap délutára, és jó zenehallgatást is a folytatásban, hiszen a Well Hello-val megyünk tovább, jön a rakpart, most pedig a Daft Punk és az Around the World, itt a Best FM-en.

0: 99.5 Best FM, a legjobb zenék. Új terelést építettek ki a Kerek-Haraszti pihenőhely térségében az M3-ason. Az 50-es és az 53-as kilométerek között a Vásárosnamény felé utazók a belső és az ellenkező oldal belső sávján autózhatnak, míg Budapest felé a külső és a leálló sáv járható. A korlátozás ideje alatt a Kerek-Haraszti pihenőhelyre történő kihajtás biztosított, és az üzemanyagtöltő állomás is nyitva van, úgyhogy ezzel azért lehet számolni. 0620 55 55 155, ez az SMS, Viber és hívható telefonszámunk, továbbra is várom az útinfókat. Jó utat!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 99.5 Best FM, a legjobb zenék.

kerül a képen. A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 99.5 Best FM. A legjobb zenék. Best FM.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel. A Best FM-en.
1: Mindjárt 5 óra jönnek a legfrissebb hírek utána.

0: világmárka kínálatából. Spórolj te is az alzanapokkal! alza.hu. Az ajánlat 2026. augusztus 24-ig érvényes.
1: Alacsony árak, magas minőség az Aldiban. Hétfőtől szerdáig a 200 g-os eredeti francia brie sajt 31% kedvezménnyel csak 545 forint. Mindig Aldi.
2: Reklámot hallottak. Hírek a Best FM-en.
3: Még mindig százak dolgoznak Paksnál a Dunán, zarándokok tragédiája, külön gépet küld a lengyel kormány. Egyre jobban bírják a szúnyogok a hőséget, de van megoldás. Jó napot kívánok, Fülöp Attila vagyok. Várják a felajánlásokat az elmúlt évtizedek legjelentősebb dunai védelmi munkálatain dolgozók számára. Pakson az Erzsébet szállóban alakították ki a fogadópontot, adta hírül közösségi oldalán a kormány. Tegnap kezdték el a bárkák irányított süllyesztését, illetve a fenékküszöb építést a folyón. Több száz műszaki, vízügyes, biztonsági szakember, szállítók és katonák összehangolt tevékenységéről van szó. Az első mérések azt mutatják, hogy az apadás ellenére emelkedett a vízszint az erőműnél. Orvosokat, ápolókat küld repülővel Magyarországra a lengyel kormány. Az éjszakai busztragédiában megsérült zarándokok hazaszállításában közreműködnek majd, jelentette be közösségi oldalán a lengyel kormányfő. Donald Tusk megköszönte a magyar szolgálatok mentőakcióját. Az M3-as borsodi szakaszán borult fel a Boszniából Lengyelországba tartó autóbusz. 12-en meghaltak, az 56 utas mindegyike és a két sofőr is megsérült, közülük 5-en életveszélyesen. Valószínűleg elaludt a vezető, de még vizsgálják a részleteket. Az extrém hőség sem űzte el a szúnyogokat, az inváziós fajok kifejezetten szívósak, így is, úgy is. A védekezésben egyre nagyobb szerepe van a biológiai gyérítésnek, részletek Kemenesi Gábortól, a Pécsi Egyetem Virológiai Nemzeti Laboratóriumának igazgatójától.
4: Tudni kell, hogy ez nem váltja fel a kémiait, ez inkább az elgondolásban változtat, és rendkívül nagy szerepe van a biológiai gyérítés sikerességében annak, hogy a lakosság is tudja a dolgát, mindenki odafigyel a kertjében, hogy ne tenyészze a szúnyogokat azok az elfelejtett kis vízgyűlemekben, amiket esetleg a bokor alatt lehet fellelni egy-egy otthagyott autógumiban vagy egy elfelejtett vödörben, mert hogy ezekben a helyeken több ezer szúnyog is ki tud kelni.
3: Újabb drónt lőttek le Romániában, egy a NATO légtérvédelmi missziójában szolgáló spanyol vadászgép szedte le a harci eszközt az ukrán-román-moldovai hármas határ közelében. Lakatlan területre zuhant, senki nem sérült meg. Az orosz-ukrán háború kitörése óta számos drón sértette meg Románia légterét, a legtöbb nyáron, az egyiket Bukaresttől 100 kilométerre ártalmatlanították a múlt hónap végén. Ma még marad a száraz meleg idő, késő este is 25-27 fok felett alakul a hőmérséklet. A folytatásban a napsütés mellett egyre több felhő lesz az égen. Hétfőn szorványosan egy-egy zápor, zivatar is valószínű. 35 fok közelében alakulhatnak a csúcsok, ám északon, északnyugaton már csak 29-31 fok jelenti a maximumot. Az előrejelzések szerint kedden mindenhová odaér az enyhülést hozó front. Országszerte 23-29 fokot mérhetünk majd.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
5: 5 óra után is csak a legjobb, a 90-es, 2000-es évek a tuti kedvencek ebből az időszakból. Itt a 99-od Best FM-en. Én Majoros Rita vagyok. Már is hozom a Sebb dalát, jön a Mucho Mambo Sway, de itt lesz a Moloko is. Jaj, de jó dallal, ez a Sing It Back. Már is Carlos Santana indítja az órát.

90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 99.5 Best FM. A legjobb zenék. Best FM.

95.5 Best FM a legjobb zenék. Jövő héten hosszú hétvége, előtte pedig még véradásra hívja a lakosságot az Országos Vérellátó Szolgálat és a Magyar Vörös Kereszt, mert hogy tapasztalatuk alapján az augusztus 20-ai ünnepnap és a hosszú hétvége a véradások számát is befolyásolja. Miközben az egészségügyi intézményekben ugye ez idő alatt is szükség lesz a vérkészítményekre, amire a megfelelő készletek biztosításával már előre fel lehet készülni. És arra kérnek mindenkit, hogy aki egészségesnek érzi magát és alkalmas véradásra, hogy akár már most tervezze meg a véradását a hosszú hétvége előtt, mert hogy ugye most ez egy nagyon rövid hét lesz, vagy akár az utáni napokra. Én rendszeres véradó vagyok, úgyhogy tényleg azt tudom mondani tapasztalatból, hogy ez nekünk néhány perc, mondhatom azt, hogy kellemetlenség, de még talán az sem, most már így a sokadik után ezt tudom mondani, viszont emberek életét menthetjük meg és segíthetünk, úgyhogy aki csak tehet és tényleg egészségesnek érzi magát és alkalmas a véradásra, menjen el. Úgyhogy a nevükben is köszönöm, cserébe jó kis dalokat tudok küldeni itt a Best FM-en, például egy igazi klasszikust, Moloko, Sing It Back a Best FM-en.

A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 99.5 Best FM. A legjobb zenék.

0: 99.5 Best FM a legjobb zenék. Hát gyorsan utána pillantottam itt a holnapi időjárás előrejelzésnek, mert egy picit fájt a fejem, és nem tudtam, hogy mitől. Hát attól, hogy holnap már nem lesz zavartalan napsütés, de még mindenhol számíthatunk azért hosszabb, naposabb időszakokra. Délután pedig majd a Dunántúlon egy közeledő hidegfront hatására megnövekszik a felhőzet, és nyugaton, észak-nyugaton záporok, zivatarok is kialakulhatnak. Egyébként úgy tűnik, hogy 31-38 fok lesz a maximum, viszont aztán este felé, amikor jönnek a záporok, zivatarok, akkor több fokkal is visszaeshet a hőmérséklet, úgyhogy holnap ezzel kell számolni. De addig is még itt a folytatásban a vasárnapi délutánban a Best FM legjobb talaira.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 99.5 Best FM. A legjobb zenék.

99.5 Best FM a legjobb zenék. A Vandum Project King of My Castle dala után a Bieber-szel búcsúzom. Érkezik az Ahol jártunk. Én pedig adom át a terepet ezzel White Boynak, hiszen érkezik a Night Shift 6 óra után. Ehhez pedig jó szórakozást kívánok. Holnap délben jövök majd újra, addig is mindenkinek minden jót. Majoros Rita vagyok, viszhall!

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám. A Városliget mellett Budapest egyik legkülönlegesebb új lakókörnyezete formálódik. A Dürer Park épületei már szerkezetkészek, az első beköltözésekre egy éven belül sor kerülhet. Most lakás, garázsbeálló és tároló együttes vásárlása esetén akár 9 millió forint árelőnnyel. Dürer Park, ahol az elegancia otthonra talál.
1: Itt vannak az Alza napok! Az Alzánál most több ezer terméket vásárolhatsz meg szuperáron! Válogass a Samsung, a Sony, a Lego, a Philips, a Gorenje és sok más világmárka kínálatából! Spórolj te is az Alza napokkal! Alza.hu! Az ajánlat 2026. augusztus 24-ig érvényes!
0: A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es... és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék. Reklámot hallottak. Best FM, a legjobb zenék. A legjobb itthon.
2: Május elejétől ismét a sétálóké és a kétkeréken közlekedőké a pesti alsórakpart. Október 25-éig minden hétvégén és ünnepnapon autómentes övezetté alakul a Margit híd és az Erzsébet híd közötti szakasz, sőt a nyár közelettével már hétköznap esténként is szabad lesz itt a pálya. A lenyűgöző Dunai panoráma mellé színes közösségi programok, ingyenes koncertek és családi kikapcsolódás is jár, a felfrissülésről pedig 4 hangulatos teraszos vendéglátóhely gondoskodik. Az autósoknak ugyanakkor változik a megszokott útvonal, északi irányban haladva a Havas utcánál kell elhagyniuk a rakpartot, míg délfelé az Irányi utcai lehajtónál térhetnek majd vissza az útra. A rakparton kihelyezett utcabútorok, például piknikező asztalok, sütögetésre alkalmas eszközök, napozóágyak és kerékpártartók továbbra is szabadon használhatók.
0: Best FM, a legjobb zenék. Best FM, a legjobb zenék, a legjobb itthon.
2: A Margit-szigeti zenélő szökőkút Budapest egyik legkedveltebb ingyenes látványossága, amely a városkép ikonikus része lett, hasonlóan a Halászbástyához vagy a Hősök teréhez. Európa egyik legnagyobb ilyen jellegű építményében, a 35 méter átmérőjű medencében a vízsugarak a zeneritmusára táncolnak, akár 10 méter magasra is fellőve. A program délelőtt 11 órától egészen este 10 óráig tart, óránkénti váltásban. A repertoár rendkívül változatos, a gyerekdaloktól és a filmzenéktől kezdve a klasszikusokon át egészen a modern pop-rock slágerekig terjed. Hallhatunk többek között Queent, Rolling Stones-t vagy a Jégvarázs zenéjét is. Az igazi varázslat sötétedés után kezdődik, amikor a színes fényfestés és a látványos kivilágítás teszi felejthetetlenné az élményt. Ideális helyszín egy könnyed esti sétához vagy családi kikapcsolódáshoz a sziget déli részén, a Margit híd közelében.
0: Best FM, a legjobb zenék. Hírek a Best FM-en.
3: Védekezés a Dunán, várják a felajánlásokat, gyújtogatókat vettek őrizetbe Horvátországban, extra adót vetnének ki saját magukra brit milliómosok. Jó estét kívánok, Fülöp Attila vagyok. Várják a felajánlásokat az elmúlt évtizedek legjelentősebb dunai védelmi munkálatain dolgozók számára. Pakson az Erzsébet szállóban alakították ki a fogadópontot, adta hírül közösségi oldalán a kormány. Tegnap kezdték el a bárkák irányított süllyesztését, illetve a fenékküszöb építést a folyón. Több száz műszaki, vízügyes, biztonsági szakember, szállítók és katonák összehangolt tevékenységéről van szó. Az első mérések azt mutatják, hogy az apadás ellenére emelkedett a vízszint az erőműnél. Magyar Péter miniszterelnök korábban arról beszélt, hogy a beavatkozás nélkül már ma éjjel olyan alacsony lenne a Duna vízállása, hogy a két még üzemelő turbinából egyet le kellene állítani, később pedig a teljes lekapcsolás fenyegetne. A gyanú szerint elaludt a sofőr, ezért borult az árokba a lengyel zarándokokat szállító busz éjszaka az M3-ason. Még vizsgálják a részleteket, de a vezetőt még ma őrizetbe veszik. Borsodban a Strada 139-es kilométere közelében történt a szerencsétlenség. A tragédia 12 életet követelt, egy embert életveszélyes, 9-et súlyos sérülésekkel vittek kórházba, 37-en könnyebben sérültek meg. Horvátországban őrizetbe vettek 4 embert, akik a gyanú szerint szándékosan próbáltak tüzet okozni Zára térségében. Környékbeliek riasztották a rendőröket, miután feltűnt nekik a csoport. Az elmúlt napokban több helyen is óriási pusztítást okoztak a lángok Dalmáciában. Omis térségében egy ember meghalt, sok lakost és turistát kellett kimenekíteni. Köztük volt csak nem 500 magyar nyaraló is, nekik nem esett bajuk. Egyre több brit milliómos kész arra, hogy több adót fizessen a jövőben. Az elmúlt hetekben tucatnyian csatlakoztak az egykori futballsztár Gary Lineker felhívásához. Nyílt levélben arra kérték a miniszterelnököt, hogy a keményen dolgozó kisemberek helyett a leggazdagabbak terheit növeljék. Javaslatuk szerint átszámítva 4,3 milliárd forintos vagyon felett ez 2%-os adót jelentene, és óriási pluszbevételt hozna a brit költségvetésnek. Erős széllel, helyenként záporokkal, zivatarokkal érkezik a pillanatnyi lehűlést hozó front. Ebből holnap csak északon, északnyugaton érezhetnek valamit, másfelé 32-37 fokos csúcs következik. Kedden viszont már csak 23 és 28 fok között alakulnak országszerte a maximumok. Utána is sok napsütés várható, és az előrejelzések szerint szerdától újabb felmelegedés kezdődik. Csütörtökön, Szent István napján 30-35 fokra készülhetünk.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: Most pedig vissza életünk legjobb zenéjéhez, hogy jól teljen az este. Ez a Night Shift a Best FM-en. Best FM, a legjobb zenék.
5: Aki minket hallgat, a következő 120 percben Chill, Lounge és Deep House mixet fog majd hallgatni. 6-tól 7-ig velem Whiteboy-jal, 7-től vasárnapi rezidensünkkel, DJ Németivel, a Night Shift lemezjátszói mögött.
4: A Best FM-en szólnak a legnagyobb sztárok.

Korábbi Nightshift mixeket pedig a Mixcloud oldalainkon lehet megtalálni. Azért mondom, hogy oldalainkon, mert külön-külön vannak oda felregisztrálva a Nightshift lemezlovasok. Mixcloud.com/DJ Whiteboy. Hogyha valaki az én korábbi mixeimet szeretné újból meghallgatni, ezt keresse meg.

0: FM-en.
1: És aki a Night Shift-tel, a Night Shift-es lemezlovasokkal, Night Shift bulikkal kapcsolatban szeretne első kézből értesülni minden fontos információról, az a legegyszerűbb, hogyha Best FM Night Shift profiljainkra feliratkoztok, megtehetitek ezt Facebookon is, és Instagramon is. Akit pedig nem csak mi Night Shift-esek, hanem a komplet Best FM érdekel, most hát ott is van számtalan lehetőség velünk felvenni a kapcsolatot. Best FM Rádió Magyarország, Instán és Facebookon így vagyunk fent, 0620 55 55 155 Viber és SMS számunk, és infokukat bestfmbudapest.hu az e-mail címünk.

0: Ez a Night Shift a Best FM-en. A legjobb zenék, a legjobb mixek minden este.
1: Jó, hogyha kiürült a koktélos pohár, vagy valamiért gyorsan be kell rohanni, akkor most meg lehet tenni, de még egy órán keresztül, aki csak teheti, hallgasson minket a szabadban, nézze a naplementét, gyönyörködjön a panorámában, vagy csak úgy chillezzen a kertben. Mert hát chill lounge és deep house még egy órán keresztül vasárnapi rezidensünknek, DJ Németinek köszönhetően 7 és 8 között itt a Best FM-en a Night Shift-ben.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 99.5 Best FM.
1: 99.5 Best FM.
0: A legjobb zenék.
1: A legjobb zenék.
2: Everybody get up.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Autókereskedést is elért a pusztító tűz Szegeden. Úgy tűnik, lejtmenetben a panellakások ára. Veszélyes parazita támadja a házi állatokat. Jó estét kívánok, Fülöp Attila vagyok. Komoly tűz pusztított Szeged határában, elért egy autókereskedést is, ahol több kocsi kigyulladt, közölte a Csongrád-Csanádvár megyei katasztrófavédelmi igazgatóság. A száraz fű és az aljnövényzet kapott lángra a város külterületén, az M43-as és a 47-es út csomópontja közelében több mint 10 hektáron. Több település tűzoltóit vezényelték a helyszínre. Végeztek az oltással a Salgó-Tarjáni hulladéklerakóban is, ahol mintegy 1500 négyzetméteren égett a szemét már óta. Hónapok óta folyamatosan csökken a panellakások ára. Februárban tetőzött, azóta viszont tartós lejtmenetet lehet rögzíteni az adásvételek alapján. Az egyik ingatlan közvetítő friss összesítése szerint a csúcson az átlagos négyzetméter ár alig 11%-kal maradt el a téglaépítési otthonokétól, azóta viszont ismét nyílik az olló. Összességében alig érzi meg mindezt a piac, akik lakást vennének, nem járnak jobban most, mint mondjuk az év elején, sőt, nagyjából 1%-kal még emelkedtek is az árak. A házi állatok is védelemre szorulnak a kullancsok ellen, az élősködők nyáron kifejezetten aktívak és

0: lefehérítenék a felhőket. A számítógépes modellezés szerint ezzel több napfényt vernének vissza az űrbe, vagyis tulajdonképp hűtenék a légkört. A technológia azonban még nem áll készen a gyakorlati alkalmazásra, ráadásul a szimulációk szerint a beavatkozásnak akár nem várt következményei is lehetnek. Európában és Ázsiában például fokozódhat a szárazság, így a tesztelés folytatódik. Erős széllel, helyenként záporokkal, zivatarokkal érkezik a pillanatnyi lehűlést hozó front. Ebből holnap csak északon, északnyugaton érezhetnek valamit, másfelé 32-37 fokos csúcs következik. Kedden viszont már csak 23 és 28 fok között alakulnak országszerte a maximumok. Utána is sok napsütés várható, és az előrejelzések szerint szerdától újabb felmelegedés kezdődik. Csütörtökön, Szent István napján 30-35 fokra készülhetünk.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Most pedig vissza életünk legjobb zenéjéhez, hogy jól teljen az este. Ez a Night Shift a

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Paks kritikus napokra készülhetünk, fel kell számolni a ház körüli szúnyogkeltetőket. Megszerezte harmadik aranyát Kós Húbert az úszó Európa bajnokságon. Jó estét kívánok, Fülöp Attila vagyok. Emberfeletti munka folyik Paksnál az atomerőmű két működő turbinájának üzemben tartásáért, írt a közösségi oldalán a miniszterelnök. Magyar Péter szerint zajlik a két 80 méteres bárka lassú sűjesztése, illetve a fenékküszöb építése a Dunán. Több százan dolgoznak a helyszínen. Most 9 centire vagyunk az utolsó előtti turbina ismételt kikapcsolását jelentő vízszinttől. A kormányfő hozzátette, a kedd és a szerda lesz a kritikus, addig további 14-15 centis apadás várható. Csütörtöktől aztán ismét emelkedhet majd a vízszint. Orvosokat, ápolókat küld repülővel Magyarországra a lengyel kormány az éjszakai busztragédiában megsérült zarándokok hazaszállításában közreműködnek majd, jelentette be közösségi oldalán a lengyel kormányfő. Donald Tusk megköszönte a magyar szolgálatok mentő akcióját. Az M3-as borsodi szakaszán borult fel a Boszniából Lengyelországba tartó autóbusz. 12-en meghaltak, az 56 utas mindegyike és a két sofőr is megsérült, közülük 5-en életveszélyesen. Valószínűleg elaludt a vezető, de még vizsgálják a részleteket. Az extrém hőség sem űzte el a szúnyogokat, az inváziós fajok kifejezetten szívósak, így is, úgy is. A védekezésben egyre nagyobb szerepe van a biológiai gyérítésnek, részletek Kemenesi Gábortól, a Pécsi Egyetem Virológiai Nemzeti Laboratóriumának igazgatójától.
2: Ez nem váltja fel a kémiait, ez inkább az elgondolásban változtat, és rendkívül nagy szerepe van a biológiai gyérítés sikerességében annak, hogy a lakosság is tudja a dolgát, mindenki odafigyel a kertjébe, hogy ne tenyészze a szúnyogokat azokban az elfelejtett kis vízgyűlemekben, amiket esetleg a bokor alatt lehet fellelni egy-egy otthagyott autógumiban vagy egy elfelejtett vödörben.

0: Érezhetnek valamit, másfelé 32-37 fokos csúcs következik. Kedden viszont már csak 23 és 28 fok között alakulnak országszerte a maximumok. Utána is sok napsütés várható, és az előrejelzések szerint szerdától újabb felmelegedés kezdődik. Csütörtökön Szent István napján 30-35 fokra készülhetünk.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Most pedig vissza életünk legjobb zenéjéhez, hogy jól teljen az este.
3: Best FM a legjobb zenék, üdv mindenkinek, hölgyek, urak, én Big Falvi Tomi vagyok, a Biki, legyen egy csodálatos vasárnap estétek, egy olyan vasárnap este, amikor már nincs sok hátra, hogy a gyerekek újra mennek iskolába, óvodába, és a többi, és a többi, és a többi. Istenem, de jó is ez! Na, a Limp Bizkit kell!
2: Ez a Night Shift, a

0: éjjel érkezünk, mint mindig. Mert változni nem olyan könnyű, gyerekek.
1: Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, akik korán kelnek, már tapasztalták azt, hogy egyre később lesz világos, aki pedig később megy valóva, az már azt tapasztalta, hogy egyre korábban lesz sötét. Hát ilyen ez, amikor megyünk ki a nyárból, bele ebbe a csodálatos őszbe, persze ez idézőjelbe téve. Na mindegy is, nem akarok belemenni, egy a lényeg, hogy jön nálunk most Robbie Williams, ez a Millennium.

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, amikor Jennifer Lopez megírta a Love Don't Cost a Thing című dalát, akkor szerintem nem gondolt arra, hogy egy válás mennyibe kerülhet, pedig aztán ő jó pár ilyenen túl van. Úgyhogy ennyi bennye, Jennifer, micsoda paradoxon ez tőled?

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, érkezik most a pop koronázatlan királynője és a pop koronázatlan hercegnője. Mind a kettőnél valamilyen szinten elmentek otthonról, Britney Spearsnél kicsit jobban. Madonna meg egyszerűen nem hajlandó elfogadni, hogy az idő előre megy, nem pedig hátra. Jön a Me Against the Music!

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Szünet nélkül dolgoznak Paksnál, több vizet terelnek a Dunába, fenyves erdő gyulladt ki Veszprém közelében, rakétázók okozhatták a pusztító tüzet Dalmáciában. Jó estét kívánok, Fülöp Attila vagyok. Holnap megnyitják a ráckevei soroksári Dunaág zsilipjét, hogy ezzel is több víz jusson a paksi atomerőműhöz, és tovább működhessen a két még üzemelő turbina. A miniszterelnök szerint 2 centivel növelhetik a vízszintet így. Magyar Péter közösségi oldalán azt írta, zajlik a 2 80 méteres bárka lassú süllyesztése, illetve a fenékküszöb építése a Dunán, több százan dolgoznak a helyszínen. A kedd és a szerda lesz a kritikus, mivel addig további 14-15 centis apadás várható. Közben várják a felajánlásokat az elmúlt évtizedek legjelentősebb dunai védelmi munkálataink közreműködők számára. Pakson az Erzsébet szállóban alakították ki a fogadópontot. Fenyves erdő és száraz növényzet gyulladt ki Veszprém Gyulafirátótnál. A Vármegyei Katasztrófa Védelmi Igazgatóság tájékoztatása szerint mintegy 10 hektár égett. A tűz egy ideig lakóházakat is veszélyeztetett. A veszprémi és a Balaton fűzfői tűzoltók a Katasztrófa Védelmi Műveleti Szolgálat irányítása mellett már körülhatárolták a lángokat. Egyre valószínűbb, hogy tűzijáték okozta a pusztító erdőtüzet néhány napja a dél-horvátországi Omis térségében. Előkerült egy videó, amelyen fellövik a rakétákat, majd rögtön ezután felcsapnak a lángok a közeli erdőben. A tűz jelentős kárt okozott, egy ember meghalt, és sok helybérit, valamint turistát is ki kellett menekíteni az övezetből. Köztük volt 500 magyar nyaraló is, nekik nem esett bajuk. Újabb drónt lőttek le Romániában, egy a NATO légtérvédelmi missziójában szolgáló spanyol vadászgép szedte le a harci eszközt az ukrán-román-moldovai hármas határ közelében. Lakatlan területre zuhant, senki nem sérült meg. Még nem tudni, honnan indították el. Az Egyesült Államok lesz idén a Mesterségek ünnepe rendezvénysorozat díszvendége a Budai Várban. Az amerikai függetlenségi nyilatkozat megszületésének 250. évfordulója előtt tisztelegtek a szervezők a meghívással. 18 művész mutatja majd be a tengeren túli népi hagyományokat és zenét. Lesz többek között hímző és kerámia bemutató jövő csütörtöktől vasárnapig. Erős széllel, helyenként záporokkal, zivatarokkal érkezik a pillanatnyi lehűlést hozó front. Ebből holnap csak északon, északnyugaton

0: Best FM a legjobb zenék, üdv mindenkinek, hölgyek, urak, és egy csodás vasárnap estét, én Big Falvi Tomi vagyok, a Biki. Remélem itt vagytok, remélem jól vagytok, és remélem tetszenek a legjobb zenék, amivel elbúcsúzunk a hétvégétől. Most Pitbull kezdi ezt az órát, ez az I Know You Want Me. Na gyerünk!
1: Ez a Night Shift a Best FM-en. Best FM, a legjobb zenék. Best FM.

zenék, mert jó. Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, vannak dolgok, amik változnak, és vannak dolgok, amik nem változnak. Vannak, akik tudnak változni, vannak, akik nem tudnak változni. És sajnos azon nem tudunk változtatni, hogy Tupac Shakur túl korán hagyta itt ezt a világot, és nem tudott többet alkotni, pedig szerintem még lehet.

Best FM a legjobb zenék, üdv mindenkinek, hölgyek, urak, én Big Favi, Tomi vagyok, a Biki, és most jön az a zenekar, aki ezzel a dallal még egyben volt, úgyhogy nagyon jók voltak, aztán Fergie kivált belőlük, és egyszerűen azóta én legalábbis nem tudom őket szeretni. Nem tudom, hogy miért, pedig nagyon próbáltam, de nem megy, és kész, nincs mit tenni. Don't Lie, ez a dal címe.

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, Lenny Kravitz és a Fly Away szerintem ugyanolyan, mint a Bud Spencer filmek. Körülbelül 300 év múlva is szeretni fogjuk, 300 év múlva is lejátszák majd a rádiók, hogyha azok még egyáltalán lesznek, és 300 év múlva is egy remek mű lesz. És pont. Viszont most megyünk tovább, ezt kérem szépen Estelle és az American Boy.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Paks kritikus napok előtt állunk, autókereskedést is elért a pusztító tűz Szegeden. Egy arany, egy ezüst pazarról zárták a mieink az úszó EB-n. Jó estét kívánok, Fülöp Attila vagyok. Emberfeletti munka folyik Paksnál az atomerőmű két működő turbinájának üzemben tartásáért, írt a közösségi oldalán a miniszterelnök. Magyar Péter szerint zajlik a két 80 méteres bárka lassú süllyesztése, illetve a fenékküszöb építése a Dunán. Több százan dolgoznak a helyszínen. Most 9 centire vagyunk az utolsó előtti turbina ismételt kikapcsolását jelentő vízszintől. A kormányfő hozzátette, a kedd és a szerda lesz a kritikus, addig további 14-15 centis apadás várható. Csütörtöktől aztán az előrejelzések szerint az osztrák vízgyűjtőkre érkező csapadék hatására újra emelkedhet majd a vízszint. Komoly tűz pusztított Szeged határában, elért egy autókereskedést is, ahol több kocsi kigyulladt, közölte a Csongrád-Csanádvár megyei katasztrófa védelmi igazgatóság. A száraz fű és az aljnövényzet kapott lángra a város külterületén, az M43-as és a 47-es út csomópontja közelében több mint 10 hektáron. Több település tűzoltóit vezényelték a helyszínre. Végeztek az oltással a Salgó-Tarjáni hulladéklerakóban is, ahol mintegy 1500 négyzetméteren égett a szemét már szerda óta. Horvátországban őrizetbe vettek 4 embert, akik a gyanú szerint szándékosan próbáltak tüzet okozni Zára térségében. Környékbeliek riasztották a rendőröket, miután feltűnt nekik a csoport. Az elmúlt napokban több helyen is óriási pusztítást okoztak a lángok Dalmáciában. Omis térségében egy ember meghalt, sok lakost és turistát kellett kimenekíteni. Köztük volt csak nem 500 magyar nyaraló is, nekik nem esett bajuk. Egymás után szerezték az érmeket a mieink. Kós Hubert szédületes EB-rekorddal aranyérmet nyert 200 méteres vegyesúszásban a párizsi Európa-bajnokság zárónapján, őrült hajrában védte meg címét, és 3 elsőséggel zárja a kontinens viadalt. A 16 éves Pápai Olivér is pazarul ment, országos csúccsal ezüstérmet szerzett 400 gyorson. Mivák Kristóf egyéni csúccsal negyedik lett 50 gyorson, miután a héten már bezsebelt 2 arany és 1 bronzérmet az EB-n. Erős széllel, helyenként záporokkal, zivatarokkal érkezik a pillanatnyi lehűlést hozó front. Ebből holnap csak északon, északnyugaton érezhetnek valamit, másfelé 32-37 fokos csúcs következik. Kedden viszont már csak 23 és 28 fok között alakulnak országszerte a maximumok. Utána is sok napsütés várható, és az előrejelzések szerint szerdától újabb felmelegedés kezdődik. Csütörtökön, Szent István napján 30-35 fokra készülhetünk.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
3: Best FM a legjobb.

Best FM a legjobb zenék. Üdv mindenkinek, hölgyek, urak, én Big Favi Tomi vagyok, a Biki, és most megnézzük, hogy holnap kiket kell felköszönteni névnap alkalmából. Na kérem szépen, Jácintok ünnepelnek, viszont fel lehet még köszönteni az Arikákat, az Emiliánákat, a Hetényeket, a Kármánokat és az Etéket. Úgyhogy ha van ilyen nevű családtag vagy ismerős, tudod mi a dolgod. Most pedig érkezik nálunk Will Smith, ez a Miami.

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, érkezik most az a zseni, aki rájött, hogy a nagy Della az nem a dalokban van, hanem a csengő hangomban. Ezt már mondtam párszor, attól függetlenül benne ez annyira mély nyomot hagyott, hogy tényleg rájött arra, időbe észlelte, és egy vagyont keresett vele. Akon, Cardinal Official, Dangerous, most itt a Best FM-en.

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, érkezik az a magyar zenekar, aki tökéletesen leírta egy dal erejében és egy dal formájában azt, hogy milyen az átlag főnök. Okoskodik, mindent jobban tud, mindenbe beleszól, és azért még a KK-n is csomót keres. Ja, és ezt a Magna Cum Laude jegyzi. Jön a főnököm, de előtte még a Gossip és a Move in the Right Direction.

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, kevéssel 11 előtt még pont befér egy örök klasszikus, amit nem kell magyarázni. Egyszerűen csak hátra kell dőlni és élvezni. Ez Enigma és a Return to Innocence.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Most pedig vissza életünk legjobb zenéjéhez, hogy jól teljen az este.
2: Best FM a legjobb zenék, hát akkor induljon a vasárnap utolsó órája, hölgyeim és uraim, én Big Favi Tomi vagyok, a Biki, és egy csodás, de tényleg csodás utolsó órát kívánok nektek. Rihanna, Jay-Z és Chris Brown kezdi, ez az Umbrella, amire mostanában hát nagyon nincs szükség.
1: Ez a Night Shift.

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, érkezik az az úriember, aki amihez a 2000-es években hozzányúlt, hát az szó szerint arannyá változott. Timbaland, Carrie Hilson, és ez a The Way I Are. Na kérem szépen, tessék meghallgatni.

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, nem elfelejteni, van nekünk ugyebár egy Facebook és egy Instagram oldalunk. Ez a Best FM vagy Best FM Magyarország, esetleg Best FM Hungary. Na kérem szépen, házi feladat megkeresni ezeket az oldalakat, végig görgetni, lecsekkolni, és hogyha úgy van, akkor belájkolni és bekövetni. Nagyon szépen köszönjük előre is, és hálánkat most a Gorillázzal fejezzük ki. Jön a Feel Good!

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, eljött a könnyes búcsú ideje. Nagyon szépen köszönöm, hogy együtt rádióztunk. Remélem, jól éreztétek magatokat, és remélem, hogy jövő hét szombaton újra találkozunk. Addig is mindenkinek minden jót, szép hetet, sok sikert, és a többi, és a többi, és a többi. Én Big Favi Tomi vagyok, a Biki. Egy hét múlva találkozunk. Addig is ciao, ciao, és persze ciao!

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejtelmei.

A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék. A legjobb zenék. Best FM. Right about now, the funk

0: 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék. A legjobb zenék. Best
1: FM. 1975, we brought you an album with a song.

és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. Best FM. A legjobb zenék. Best FM. I wanna talk to you. The last time we talked, Mr. Smith, you reduced me to tears.